0: Now who the hell are you?
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívüli forrást kapnak a légkondicionálók rendbetételére a kórházak. Indul az ünnepi könyvhét, változékony és kicsit hűvösebb időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli forrást kapnak a kórházak klímaberendezéseik javítására, karbantartására. Erre a célra összesen 3 milliárd 400 millió forintot adnak az egészségügyi intézményeknek, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter arról is írt, hogy a kormányülésen egyebek mellett elrendelték a felkészülést a várható kánikula helyzetre, és határoztak a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjáról, illetve az uniós források felhasználásáról is. Büfékocsikat, foodtruckokat vizsgált a fogyasztóvédelem. A hatóság leginkább higiéniai problémák, hiányos dokumentáció, illetve műszaki gondok miatt büntetett, de előfordult az is, hogy lejárt vagy rosszul jelölt termékekre, alapanyagokra bukkant. A tisztasággal egyébként a mintegy 400 ellenőrzés tizedénél nem voltak elégedettek az ellenőrök. Az országos akció során több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. Dübörög a cseresznye szezon. A fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb arány a tavainál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látszik, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavaly évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5 ezer forint között mozgott a cseresznye fogyasztói ára, most ebben az évben nagyjából a 2-3 ezer forint között látjuk. Várhatóan ezek az árak maradnak a közeli jövőben, hozzátéve, hogy a cseresznye egy borzasztóan érzékeny piac az időjárás változására, nagyon gyorsan tud reagálni a betakarítható mennyiség, vagyis a kínálat.
1: Kezdődik az ünnepi könyvhét. Mától vasárnapig több mint 200 stand, 100 program és 540 új kötet várja a közönséget a budapesti Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzó területén. Az eseményt 97. alkalommal szervezik meg. Változóan napos felhős idő várható, többfelé számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. A hőmérséklet visszaesik, odakint 20-26 fok lehet napközben. Holnap a felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, északkeleten előfordulhat néhány zápor, északnyugaton pedig csepereghet az eső, 21-26 fok lesz odakint. Szombat reggel lehetnek felhős tájak, aztán sok napsütés várható, de ez záporok szakíthatják meg a 22-27 fokban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Tovább folytatódik a parkolók takarítása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Folytatódik a parkolók takarítása Dunaújvárosban, aminek az a célja, hogy tisztábbak, rendezettebbek és biztonságosabbak legyenek mindenki számára. Az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy a takarítási időszakban fokozottan figyeljen a kihelyezett jelzésekre és területekre, ezzel is segítve az zökkenőmentes munkavégzést, adott tájékoztatást erről közösségi oldalán a város. Június 11-én, csütörtökön 6 és 15 óra között a Mátyás Király út 1 hét előtt, a Mátyás Király út 8-12 előtt zajlanak majd a munkálatok. A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet emlékezteti a betegeket arra, hogy a vizsgálatok és kezelések alkalmával nem elegendő csupán a tajkártya. A személyazonosság igazolására alkalmas okmány, személyazonosító igazolvány vagy útlevél bemutatása is szükséges. A személyazonosság ellenőrzését az egészségügyről szóló törvény írja elő, a szabályozás célja pedig, hogy az egészségügyi szolgáltatók biztosan azonosítani tudják az ellátásra jelentkező személyeket, ezáltal elkerülhetők legyenek az adminisztrációs hibák és a téves adatkezelések. Harsányi Zsófia hónapokkal ezelőtt kezdett el játszani egy egyszerű pörgettyűvel otthon. A játék annyira lekötötte, hogy családjával együtt utána néztek, létezik-e ilyen kategória a Guinness rekordok között. Kiderült, hogy igen, így megszületett az az ötlet, megpróbálják megdönteni a világrekordot. Harsányi Zsófia 2026. február 15-én Székesfehérváron állította fel a 16 éven aluliak pörgettyű pörgetési rekordját, amikor a játékot 1 perc 4,6 másodpercig sikerült forgásban tartania. A Feolnak Zsófia édesanyja, Iricsek Andrea mesélte a különleges történetről. A rácalmási Ese Kenusa Pospisl Luca nem mindennapos teljesítmény nyújtott idén, eddig mindent megnyert, ahol elindult. Legutóbb az első IFI EB, illetve VB válogatón tarolt, 4 aranyérmet szerzett, ezzel pedig a verseny legeredményesebbje lett. A rácalmás Ese fiatal Kenus kiválósága, a 2009-es születésű Luca 4 aranyéremmel C1, C2 500 méter, C1 és C2 200 méter zárta az IFI kajakkenu első válogatót. Ezzel a verseny legeredményesebb versenyzője lett, és egymaga az érem táblázat második helyére repítette a Fejérvár megyei kisváros klubját az összesített rangsorban. Már biztos, hogy ott lesz az Európa vagy a világbajnoki csapatban. Bronzéremmel zárta a 2025-2026-os szezont a DFVE ifjúsági női vízilabda csapata. A Dunaújvárosi Együttes a fővárosban rendezett korosztályos bajnokság 8-as döntőjének bronzmérkőzésén a KSI gárdájával találkozott, és izgalmas, fordulatos összecsapáson 14-12-es győzelmet aratott. A találkozó végéig szoros küzdelmet hozott a játék. A klub számára különösen értékes ez az eredmény, hiszen a gyermek, illetve serdülő csapat után az ifjúsági együttes is a dobogón végzett, így mindhárom korosztály éremmel zárta a szezont. Rácalmás önkormányzatának tájékoztatása szerint június 9-e és 14-e között több utcában is lecserélik a közvilágítás lámpatesteit. A munkálatok az Ady Endre utcát, a Dr. Sárközi Ferenc utcát, a Főteret, a Fő utcát, a Kossuth-Lajos utcát és a Tóth Árpád utcát érintik. A beruházás célja a közvilágítás korszerűsítése, amely a jövőben energiahatékonyabb és üzembiztosabb működést eredményezhet a településen. A munkák idején az érintett útszakaszokon időszakos, félpályás útlezárásokra kell számítani, ezért a közlekedőknek fokozott figyelemmel érdemes közlekedniük. A kivitelező ugyanakkor kiemelte, hogy a lámpatestek cseréje nem jár áramszünettel, így a lakosság energiaellátását a munkálatok nem érintik, írja a Duna Online. A Dunaújvárosi rendelőintézetben adhattak vért azok, akik egészségesnek érezték magukat és megfeleltek a véradás feltételeinek a tegnapi napon. A szakemberek folyamatosan hangsúlyozzák, hogy a vér nem pótolható mesterséges úton, ezért a kórházak biztonságos működéséhez nélkülözhetetlen a rendszeres véradók segítsége. A skarlát Fejérben is felütötte a fejét, sőt a bárányhimlő és egy fertőző bélbetegség is napokig az ágyba dönti a beteget, írja Feol. A hányással, hasvanéssel járó retteget kóra rotavírust sikerült kiirtani Fejérből. A legfrissebb Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi jelentés alapján a fertőzöttek száma nulla, sajnos azonban a vőrhenyként is ismert skarlát Fejérben is lecsapott. A vármegyék közül Pest áll az élen 6 esettel, míg Komárom-Esztergom, illetve Bács-Kiskun vármegyékben 2-2 beteget jelentettek a szakemberek. A legfrissebb adatok szerint Fejérben egy fertőzött van. 2016-ban kezdte meg működését a krónikus belgyógyászati osztály a Dunaújvárosi Kórházban. Most működésüknek 10 éves évfordulóját ünnepelték meg a Szent Pantaleon Kórházban. A születésnap egyben korszakváltást is jelentett az osztályvezető főnővér személyében. Megható szavakkal köszönt le Borné Pénzes Éva osztályvezető főnővér, aki hatalmas szakmai tapasztalatát ezentúl az új ápolási osztályon kamatoztatja, ugyanebben a pozícióban. Tőle a stafétát Sipos Gabriella veszi át, aki rövid szívhez szóló köszöntében úgy fogalmazott, célja, hogy ő lehessen az osztály nagymamája, aki szeretettel és gondoskodással fogja össze a csapatot, írja Feol. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte Hungaromet. A szakemberek szerint itt Fejér vármegyében is. A kalászosok, a repce és a nyári kapás növények egyaránt csapadék hiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunántúl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj. Helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavette a tavaszi csapadék hiány. Ezért több térségben alacsonyabb terméksátlagokra kell számítani. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok itt Fejér vármegyében is. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, elsősorban a vendéglátásban és a mezőgazdaságban van szükség a diákmunkásokra. Itt Fejér vármegyében is az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. Ingyenes újraélesztési képzéssel várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. A Hősképzés Plus programban az érdeklődők a vármegye székhelyi mentőállomásokon sajátíthatják el, vagy gyakorolhatják az életmentést. A helyszínekről, időpontokról és a jelentkezés feltételeiről a dunaújvárosi érdeklődők is a mentők.hu oldalon tájékozódhatnak. A nem lakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményben az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja itt Fejér vármegyében is az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy idén is elindítja balatoni elsősegélynyújtó szolgálatát a Magyar Vörös Kereszt. A szervezet önkéntesei július 1-e és augusztus 20-a között vigyázzák a fürdőzőket a tó déli partján. A 7 település 10 strandján szolgálatot teljesítő fiatalok a kisebb sérülések ellátása mellett a súlyosabb esetekben is gyors és szakszerű segítséget nyújtanak a mentők kiérkezéséig. A meteorológusok szerint a front az ország keleti felén okozhat többfelé esőt, záport, zivatart. Napközben keleten, észak-keleten, illetve a déli-délnyugati tájakon fordulhat elő még néhol kisebb eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar. Többfelé felszakadozik a felhőzet és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk sokfelé erős lesz az észak-nyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 20-27 fokot mérhetünk.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt kívánok, június 11-én csütörtökön, barnabások, barnák, szülinaposok, minden ünnepeltnek, nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok. Rihanna és Jay-Z, valamint Chris Brown közösével szól már is az Umbrella, készül még a Cardigans Tom Jones-szal, és itt lesz a Buddy Rockers is. I like the way, ha dugó baleset van, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, jó reggelt az év 162. napján. Június 11-e van, közeleg az év leghosszabb nappala, a legrövidebb éjszaka. Persze ne szomorkodjunk amiatt, mert onnantól kezdve rövidülnek a nappalok, ez ilyen 1-2 perceket jelent, és hát bőven előttünk még az egész nyár. Nem sokára Nagy Bogi folytatja a csütörtök reggelt, ami most a Buddy Rockers dalával megy tovább. I Like The Way, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.

0: Best FM, a legjobb zenék. Keleten lehet még a hidegfront nyomán zápor, zivatar, nyugat felől közben felszakadozik a felhőzet, 20-27 fok között lesz a maximum. Még több részlet az időjárásról és friss infók mindjárt, rögtön fél hét jó reggelt, a hírek után Ricky Martin jön Krisztina Aguilérával.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ma a front az ország keleti felén okozhat többfelé esőt, záport, zivatart. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Büfékocsikat ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A több mint 400 foodtruck tizedénél találtak tisztasági problémát. Hasonló arányban volt hiányos a járművek dokumentációja, 32 esetben pedig műszaki hiba miatt szabtak ki bírságot. A szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket. A büfékocsik üzemeltetőire összesen több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. Papucsvásár, kiállítás, papucshímző bemutató, néptánc előadás és gyermekeknek szóló kreatív foglalkozás is várja az érdeklődőket a Szegedi Papucs napján, melyet szombaton rendeznek a Szegedi Dóm látogató központban és a Szent Györgyi Albert agórában. A Szegedi Papucs készítésének és viselésének élő hagyományát 2018-ban felvették a Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékébe. Elítélt a nyíregyházi törvényszék egy pátrohai házaspárt, akik csaknem egy éven át rabszolgaként tartottak fogva és bántalmaztak egy hajléktalan nőt. A vád szerint a sértettet rendszeresen verték, éheztették, majd miután a nő meghalt, a holttestét egy aszódi parkolóban hagyták. A férfi nem jogerősen 14 év fegyház, felesége 10 év börtönbüntetést kapott, halált okozó testi sértés, kényszermunka és emberkereskedelem miatt. A per a debreceni ítélőtáblán folytatódik. Pénteken rendezik a mozgás éjszakáját, csaknem 90 településen várják a mozogni vágyókat. A központi helyszín ezúttal is Budapest lesz, ahol a Hősök tere és a Városliget környéke ad otthont a programoknak. A résztvevők akár 8-10 különböző sportágat is kipróbálhatnak. A mozgás éjszakájának része egy kerekesszékes futam is. A részvétel ingyenes, de érdemes előzetesen regisztrálni. Flashmobbal, beszélgetéssel és játékokkal várja a fővárosi Szabó Ervin könyvtár a közönséget a 97. ünnepi könyvhéten, saját standjánál és a pódium színpadon. A standnál egész hétvégén játékos és interaktív programokkal várják a látogatókat. Ki lehet próbálni például a megújult óriás puzzle-t, részt lehet venni irodalmi kvízeken és totókon, valamint szavazni a könyv vagy film elnevezésű installációnál arról, hogy egy történet könyvként vagy filmes feldolgozásként nyújt-e nagyobb élményt. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár az ünnepi könyvhét teljes ideje alatt az 51-es standnál várja az érdeklődőket. Képzőművészeti alkotás is megrongálódott a szerda hajnali ukrán légitámadásokban. Szevasztopolban rakéta találat érte. Franz Rubov francia származású orosz festő Szevasztopol védelme 1854-1855 című panoráma festményét. A tűzoltóknak néhány darabot sikerült belőle megmenteni.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Tovább folytatódik a parkolók takarítása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Folytatódik a parkolók takarítása Dunaújvárosban, aminek az a célja, hogy tisztábbak, rendezettebbek és biztonságosabbak legyenek mindenki számára. Az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy a takarítási időszakban fokozottan figyeljen a kihelyezett jelzésekre és területekre, ezzel is segítve az zökkenőmentes munkavégzést, adott tájékoztatást erről közösségi oldalán a város. Június 11-én, csütörtökön 6 és 15 óra között a Mátyás Király út 1 hét előtt, a Mátyás Király út 8-12 előtt zajlanak majd a munkálatok. Harsányi Zsófia hónapokkal ezelőtt kezdett el játszani egy egyszerű pörgettyűvel otthon. A játék annyira lekötötte, hogy családjával együtt utána néztek, létezik-e ilyen kategória a Guinness rekordok között. Kiderült, hogy igen, így megszületett az az ötlet, megpróbálják megdönteni a világrekordot. Harsányi Zsófia 2026. február 15-én Székesfehérváron állította fel a 16 éven aluliak pörgettyű pörgetési rekordját, amikor a játékot 1 perc 4,6 másodpercig sikerült forgásban tartania. A Feolnak Zsófia édesanyja, Iricsek Andrea mesélt a különleges történetről. A rácalmási ese Kenusa Pospisl Luca nem mindennapos teljesítmény nyújtott idén. Eddig mindent megnyert, ahol elindult. Legutóbb az első ifi EB, illetve VB válogatón tarolt, 4 aranyérmet szerzett, ezzel pedig a verseny legeredményesebb lett. A rácalmás ese fiatal Kenus kiválósága, a 2009-es születésű Luca 4 aranyéremmel C1, C2 500 méter, C1 és C2 200 méter zárta az ifi kajakkenu első válogatót. Ezzel a verseny legeredményesebb versenyzője lett, és egymaga az érem táblázat második helyére repítette a Fejérvár megyei kisváros klubját az összesített rangsorban. Már biztos, hogy ott lesz az Európa vagy a világbajnoki csapatban. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, elsősorban a vendéglátásban és a mezőgazdaságban van szükség a diákmunkásokra. Itt Fejér vármegyében is az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. A meteorológusok szerint a front az ország keleti felén okozhat többfelé esőt, zápor, zivatart. Napközben keleten, észak-keleten, illetve a déli-délnyugati tájakon fordulhat elő még néhol kisebb eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar. Többfelé felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk, sokfelé erős lesz az észak-nyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 20-27 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ár csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

Best FM, a legjobb zenék. Ma a nap első felében még keleten várható többfelé eső, zápor, zivatar, aztán lassan ott is kiderül az ég. A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte kisüt több-kevesebb időre a nap, a maximum 20 és 27 fok között alakul. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből. Fergie-től Big Girls Don't Cry a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is hetet üt az óra. Jó reggelt, június 11-e friss hírei után. A csütörtök reggel többek között Robbie Williams társaságában telik. És énekel Szakács Gergő is. Hívható SMS Viber elérhetőségünk változatlan 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám. Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán, június 12-én, Kunszent Miklóson, a Kike Művelődési Háznál. További információk, mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
3: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is! Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Tovább folytatódik a parkolók takarítása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Folytatódik a parkolók takarítása Dunaújvárosban, aminek az a célja, hogy tisztábbak, rendezettebbek és biztonságosabbak legyenek mindenki számára. Az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy a takarítási időszakban fokozottan figyeljen a kihelyezett jelzésekre és területekre, ezzel is segítve az ökkenőmentes munkavégzést, adott tájékoztatást erről közösségi oldalán a város. Június 11-én, csütörtökön 6 és 15 óra között a Mátyás Király út 1 hét előtt, a Mátyás Király út 8-12 előtt zajlanak majd a munkálatok. A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet emlékezteti a betegeket arra, hogy a vizsgálatok és kezelések alkalmával nem elegendő csupán a tajkártya. A személyazonosság igazolására alkalmas okmány, személyazonosító igazolvány vagy útlevél bemutatása is szükséges. A személyazonosság ellenőrzését az egészségügyről szóló törvény írja elő, a szabályozás célja pedig, hogy az egészségügyi szolgáltatók biztosan azonosítani tudják az ellátásra jelentkező személyeket, ezáltal elkerülhetők legyenek az adminisztrációs hibák és a téves adatkezelések. Harsányi Zsófia hónapokkal ezelőtt kezdett el játszani egy egyszerű pörgettyűvel otthon. A játék annyira lekötötte, hogy családjával együtt utána néztek, létezik-e ilyen kategória a Guinness rekordok között. Kiderült, hogy igen, így megszületett az az ötlet, megpróbálják megdönteni a világrekordot. Harsányi Zsófia 2026. február 15-én Székesfehérváron állította fel a 16 éven aluliak pörgettyű pörgetési rekordját, amikor a játékot 1 perc 4,6 másodpercig sikerült forgásban tartania. A Feolnak Zsófia édesanyja, Iricsek Andrea mesélte a különleges történetről. A nem lakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményben az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja itt Fejér vármegyében is az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. A meteorológusok szerint a front az ország keleti felén okozhat többfelé esőt, záport, zivatart. Napközben keleten, észak-keleten, illetve a déli-délnyugati tájakon fordulhat elő még néhol kisebb eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar. Többfelé felszakadozik a felhőzet és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk, sokfelé erős lesz az észak-nyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 20-27 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Ogrésan indul az óra, jön a Counting Crows és a Shrek egyik betétdala az Accidentally in Love, de itt lesz Keen az Everybody's Changing-el és a Nana is a Lonely-val. Aki pedig dugott balesetet lát, már is küldheti a közlekedési infót 0620 55 55 155. Best

0: Best FM a legjobb zenék. Micsoda véletlen, vagy nem? 44 éve, pont a mai napon mutatták be Steven Spielberg E.T.-ét, E.T. a földön kívüli, ugye? És mától játsszák a mozika a leleplezés napját, Steven Spielberg aktuális, legújabb, monumentális, ufós filmjét. De hogy mi mindenről híres még június 11-e, az is kiderül nem olyan sokára, addig sok jó zene, nem sokára Dash-től, most pedig a Keenan és az Everybody's Changing a Best-en. Jó reggel!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. A tegnapi front után ma a nap első felében még keleten lehet zápor, zivatar. Később délután ott is kisüt a nap. Egyébként országszerte több órás napsütésre készülhetünk a fátyol és gomoly felhők mellett. 20-27 fok között lesz a maximum. Még több részlet az időjárásról, na és a következő napok. A folytatás is hallható a hírek végén, amelyet a Spice Girls Spice Up Your Life című dala követ. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ma a front az ország keleti felén okozhat többfelé esőt, záport, zivatart. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjármű adóját, figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból. Sokszínű programmal várják az érdeklődőket a Múzeumok éjszakáján, június 20-án, Szentendrén. Az Ámos Imre Anna Margit Emlékmúzeum kortárs alkotókkal nyit újra. A belvárosi múzeumok kreatív workshopokat, fényinstallációt és tárlatvezetéseket kínálnak. A skanzen eseményei között örmény, dalmát, moldovai és délszláv zenei programok, táncház, gasztrotúra szerepelnek az elmaradhatatlan erdélyi fényfestés mellett. Szombaton és vasárnap Török Bálinton rendezik az első keleti Ágnes emlékversenyt, amelyen csaknem 450 ritmikus gimnasztikázó vesz részt. Az esemény a sportág egyik legnagyobb hazai csapatversenye lesz, ugyanis 116 együttes kéziszer csapat és csoport indul, összesen 446 versenyzővel. A verseny különlegessége, hogy kizárólag csapat és csoport gyakorlatok kapnak szerepet, miközben a mezőnyben a sportág teljes spektruma képviselteti magát. Flashmobbal, beszélgetéssel és játékokkal várja a fővárosi Szabó Ervin könyvtár a közönséget a 97. ünnepi könyvhéten, saját standjánál és a pódium színpadon. A standnál egész hétvégén játékos és interaktív programokkal várják a látogatókat. Ki lehet próbálni például a megújult óriás puzzle-t, részt lehet venni irodalmi kvízeken és totókon, valamint szavazni a könyv vagy film elnevezésű installációnál arról, hogy egy történet könyvként vagy filmes feldolgozásként nyújt-e nagyobb élményt. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár az ünnepi könyvhét teljes ideje alatt az 51-es standnál várja az érdeklődőket. Papucsvásár, kiállítás, papucshímző bemutató, néptánc előadás és gyermekeknek szóló kreatív foglalkozás is várja az érdeklődőket a Szegedi Papucs napján, melyet szombaton rendeznek a Szegedi Dóm látogató központban és a Szentgyörgyi Albert agórában. A Szegedi Papucs készítésének és viselésének élő hagyományát 2018-ban felvették a Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékébe. Robbanás történt egy üzbegisztáni gáztöltő állomáson. Hatan meghaltak, 5 embert különböző súlyosságú sérülésekkel szállítottak kórházba. A robbanás okozta tűzben 4 jármű és 2 föld alatti üzemanyagtároló tartály rongálódott meg.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Tovább folytatódik a parkolók takarítása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Folytatódik a parkolók takarítása Dunaújvárosban, aminek az a célja, hogy tisztábbak, rendezettebbek és biztonságosabbak legyenek mindenki számára. Az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy a takarítási időszakban fokozottan figyeljen a kihelyezett jelzésekre és területekre, ezzel is segítve az zökkenőmentes munkavégzést, adott tájékoztatást erről közösségi oldalán a város. Június 11-én, csütörtökön 6 és 15 óra között a Mátyás Király út 1 hét előtt, a Mátyás Király út 8-12 előtt zajlanak majd a munkálatok. A rácalmási ese Kenusa, Pospisl Luca nem mindennapos teljesítmény nyújtott idén, eddig mindent megnyert, ahol elindult. Legutóbb az első ifi EB, illetve VB válogatón tarolt, 4 aranyérmet szerzett, ezzel pedig a verseny legeredményesebbje lett. a Rászalmás Esel fiatal Kenus kiválósága, a 2009-es születésű Luca 4 aranyéremmel C1, C2 500 méter, C1 és C2 200 méter zárta az ifi kajakkenu első válogatót. Ezzel a verseny legeredményesebb versenyzője lett, és egymaga az érem táblázat második helyére repítette a Fejér vármegyei kisváros klubját az összesített rangsorban. Már biztos, hogy ott lesz az Európa vagy a világbajnoki csapatban. Bronzéremmel zárta a 2025-2026-os szezont a DFVE ifjúsági női vízilabda csapata. A Dunaújvárosi Együttes a fővárosban rendezett korosztályos bajnokság 8-as döntőjének bronzmérkőzésén a KSI gárdájával találkozott, és izgalmas, fordulatos összecsapáson 14-12-es győzelmet aratott. A találkozó végéig szoros küzdelmet hozott a játék. A klub számára különösen értékes ez az eredmény, hiszen a gyermek, illetve serdülő csapat után az ifjúsági együttes is a dobogón végzett, így mindhárom korosztály éremmel zárta a szezont. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, elsősorban a vendéglátásban és a mezőgazdaságban van szükség a diákmunkásokra. Itt Fejér vármegyében is az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. A meteorológusok szerint a front az ország keleti felén okozhat többfelé esőt, zápor, zivatart. Napközben keleten, észak-keleten, illetve a déli-délnyugati tájakon fordulhat elő még néhol kisebb eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar. Többfelé felszakadozik a felhőzet és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk, sokfelé erős lesz az észak-nyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 20-27 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: lesz rendező, forgatókönyvíró és író Dutyi Dili Baklárma. 87 éve ezen a napon született Jackie Stewart, háromszoros Forma 1-es világbajnok, TV-kommentátor, Ford szaktanácsadó. 67 éve ezen a napon született Hugh Laurie, angol színész, Dr. House megformálója. És 1961-ben ezen a napon született Robert Birch, énekes, a brit hip-hop elektronikus dance duo, a Stereo MC's egyik fele. Sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám. Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen álláslehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Karrier Roadshow következő állomásán, június 12-én, Kunszentmiklóson, a Kike művelődési háznál. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
6: A Best FM-en minden pillanat

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Tovább folytatódik a parkoló takarítása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Folytatódik a parkolók takarítása Dunaújvárosban, aminek az a célja, hogy tisztábbak, rendezettebbek és biztonságosabbak legyenek mindenki számára. Az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy a takarítási időszakban fokozottan figyeljen a kihelyezett jelzésekre és területekre, ezzel is segítve az zökkenőmentes munkavégzést, adott tájékoztatást erről közösségi oldalán a város. Június 11-én, csütörtökön 6 és 15 óra között, a Mátyás Király út 1 hét előtt, a Mátyás Király út 8-12 előtt zajlanak majd a munkálatok. Bronzéremmel zárta a 2025-2026-os szezont a DFV ifjúsági női vízilabda csapata. A Dunaújvárosi Együttes

0: a fővárosban rendezett korosztályos bajnokság 8-as döntőjének bronz mérkőzésén a KSI gárdájával találkozott, és izgalmas, fordulatos összecsapáson 14-12-es győzelmet aratott. A találkozó végéig szoros küzdelmet hozott a játék. A klub számára különösen értékes ez az eredmény, hiszen a gyermek, illetve serdülő csapat után az ifjúsági együttes is a dobogón végzett, így mindhárom korosztály éremmel zárta a szezont. Harsányi Zsófia hónapokkal ezelőtt kezdett el játszani egy egyszerű pörgettyűvel otthon. A játék annyira lekötötte, hogy családjával együtt utána néztek, létezik-e ilyen kategória a Guinness rekordok között. Kiderült, hogy igen, így megszületett az az ötlet, megpróbálják megdönteni a világrekordot. Harsányi Zsófia 2026. február 15-én Székesfehérváron állította fel a 16 éven aluliak pörgettyű pörgetési rekordját, amikor a játékot 1 perc 4,6 másodpercig sikerült forgásban tartania. A Feolnak Zsófia édesanyja, Iricsek Andrea mesélte a különleges történetről. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte Hungaromet. A szakemberek szerint itt Fejér vármegyében is. A kalászosok, a repce és a nyári kapás növények egyaránt csapadék hiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunántúl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj. Helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavette a tavaszi csapadék hiány, ezért több térségben alacsonyabb terméksátlagokra kell számítani. A meteorológusok szerint a front az ország keleti felén okozhat többfelé esőt, záport, zivatart. Napközben keleten, észak-keleten, illetve a déli-délnyugati tájakon fordulhat elő még néhol kisebb eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar. Többfelé felszakadozik a felhőzet és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk, sokfelé erős lesz az észak-nyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 20-27 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Best FM, a legjobb zenék. Két helyen is balesettel indul a csütörtök reggel. Az M5-ösön Budapest felé Ócsa előtt történt az egyik. Ott 4-5 kilométeres a torlódás és 3-4 kilométeres a dugó az M0-áson, az M1-es felé Szigetszent Miklós előtt történt ott a baj. Itt annyival bonyolultabb a dolog, hogy már az 51-es főút is betelt Dunaharasztinál, illetve az M51-es vége is feltorlódott. Jó utat, ha dugó, baleset van. Várom az infót a 0620-55-55-155-re. Egy igazi nyári klubkedvenccel megyünk tovább, Afro Medusa és a Pasilda a legjobb zenék között itt a Besten.

0: Ezt a legjobb zenék. Shania Twain-t hallottuk, akinek életéről film készül hamarosan. Mindeközben július 24-én jelenik meg az énekesnő 7. stúdióalbuma, a Little Miss Twain című lemez. Közben pedig különleges vendégként csatlakozik Harry Styles-hoz több londoni koncertjén is. Mindjárt 8:30 jó reggelt, a Besten a legfrissebb hírek után a Soul Searcher folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ma a front az ország keleti felén okozhat többfelé esőt, záport, zivatart. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjármű adóját, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból. Sokszínű programmal várják az érdeklődőket a Múzeumok éjszakáján, június 20-án, Szentendrén. Az Ámos Imre Anna Margit Emlékmúzeum kortárs alkotókkal nyit újra. A belvárosi múzeumok kreatív workshopokat, fényinstallációt és tárlatvezetéseket kínálnak. A skanzen eseményei között örmény, dalmát, moldovai és délszláv zenei programok, táncház, gasztrotúra szerepelnek az elmaradhatatlan erdélyi fényfestés mellett. Szombaton és vasárnap Török Bálinton rendezik az első keleti Ágnes emlékversenyt, amelyen csaknem 450 ritmikus gimnasztikázó vesz részt. Az esemény a sportág egyik legnagyobb hazai csapatversenye lesz, ugyanis 116 együttes kéziszer csapat és csoport indul, összesen 446 versenyzővel. A verseny különlegessége, hogy kizárólag csapat és csoport gyakorlatok kapnak szerepet, miközben a mezőnyben a sportág teljes spektruma képviselteti magát. A sebességkorlátozások csökkentése a legfontosabb célja a MÁV nyári pályafelújítási programjának. Jelenleg a csaknem 6000 kilométernyi vasútvonal 40%-án van érvényben valamilyen korlátozás. Azt szeretnék elérni, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vonalakon csökkenjenek a lassú jelek. Szűcs Brigitta lett az Országos Mentőszolgálat új szóvivője. Az OMS közleménye szerint a mentőtiszt új feladata mellett továbbra is részt vesz a mentés irányításban és az oktatásban is. Az első női mentőápolók egyikeként 2018-ban csatlakozott a szervezethez, később mentőtiszti diplomát szerzett. Az eddigi szóvivő, Györfi Pál, a mentőszolgálat állományában marad. Flashmobbal, beszélgetéssel és játékokkal várja a fővárosi Szabó Ervin könyvtár a közönséget a 97. ünnepi könyvhéten, saját standjánál és a pódium színpadon. A standnál egész hétvégén játékos és interaktív programokkal várják a látogatókat. Ki lehet próbálni például a megújult óriás puzzle-t, részt lehet venni irodalmi kvízeken és totókon, valamint szavazni a könyv vagy film elnevezésű installációnál arról, hogy egy történet könyvként vagy filmes feldolgozásként nyújt-e nagyobb élményt. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár az ünnepi könyvhét teljes ideje alatt az 51-es standnál várja az érdeklődőket.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Tovább folytatódik a parkolók takarítása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Folytatódik a parkolók takarítása Dunaújvárosban, aminek az a célja, hogy tisztábbak, rendezettebbek és biztonságosabbak legyenek mindenki számára. Az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy a takarítási időszakban fokozottan figyeljen a kihelyezett jelzésekre és területekre, ezzel is segítve a zökkenőmentes munkavégzést, adott tájékoztatást erről közösségi oldalán a város. Június 11-én, csütörtökön 6 és 15 óra között, a Mátyás Király út 1 hét előtt, a Mátyás Király út 8-12 előtt zajlanak majd a munkálatok. A rácalmási ese Kenusa Pospisl Luca nem mindennapos teljesítmény nyújtott idén, eddig mindent megnyert, ahol elindult. Legutóbb az első IFI EB, illetve VB válogatón tarolt, 4 aranyérmet szerzett, ezzel pedig a verseny legeredményesebbje lett. A rászalmás ese fiatal Kenus kiválósága, a 2009-es születésű Luca 4 aranyéremmel, C1, C2 500 méter, C1 és C2 200 méter zárta az ifi kajakkenu első válogatót. Ezzel a verseny legeredményesebb versenyzője lett, és egymaga az érem táblázat második helyére repítette a Fejér vármegyei kisváros klubját az összesített rangsorban. Már biztos, hogy ott lesz az Európa vagy a világbajnoki csapatban. Bronzéremmel zárta a 2025-2026-os szezont a DFVE ifjúsági női vízilabda csapata. A Dunaújvárosi Együttes a fővárosban rendezett korosztályos bajnokság 8-as döntőjének bronzmérkőzésén a KSI gárdájával találkozott, és izgalmas, fordulatos összecsapáson 14-12-es győzelmet aratott. A találkozó végéig szoros küzdelmet hozott a játék. A klub számára különösen értékes ez az eredmény, hiszen a gyermek, illetve serdülő csapat után az ifjúsági együttes is a dobogón végzett, így mindhárom korosztály éremmel zárta a szezont. Az élelmiszerek okozta megbetegedések a legtöbb esetben egyszerű odafigyeléssel megelőzhetők. Erre hívta fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is a NÉBIH. Azt írták, az alapos kézmosás, a konyhai felületek és eszközök megfelelő tisztítása, vagy például a nyers és készítelek elkülönítése olyan szabályok, amelyek a fogyasztók egészségét védik. A meteorológusok szerint a front az ország keleti felén okozhat többfelé esőt, záport, zivatart. Napközben keleten, észak-keleten, illetve a déli-délnyugati tájakon fordulhat elő még néhol kisebb eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar. Többfelé felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk, sokfelé erős lesz az észak-nyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 20-27 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Jazz FM, a legjobb zenék. Felfrissült a levegő, napos felhős idő, enyhe széllel, kicsivel több mint 20 fok fölötti maximummal, aztán napról napra melegszik újból az idő, hétvégén már megint 22-28 fok között alakul a maximum. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, ezúttal Whitney Houston slágerét indítom, I'm Your Baby Tonight a Besten. Jó reggelt!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az idei Sziget nulladik napja Bródy Jánost ünnepli. Bródy dalok szólnak majd több mint fél száz hazai előadótól, köztük Lábas Vikitől is. Az Enged, hogy szabad legyek című Bródy János szerzemény is szól a Margaret Islandtől majd a következő órában.

0: Anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
6: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelen.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Tovább folytatódik a parkoló takarítása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Folytatódik a parkolók takarítása Dunaújvárosban, aminek az a célja, hogy tisztábbak, rendezettebbek és biztonságosabbak legyenek mindenki számára. Az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy a takarítási időszakban fokozottan figyeljen a kihelyezett jelzésekre és területekre, ezzel is segítve a zökkenőmentes munkavégzést, adott tájékoztatást erről közösségi oldalán a város. Június 11-én, csütörtökön 6 és 15 óra között, a Mátyás Király út 1 hét előtt, a Mátyás Király út 8-12 előtt zajlanak majd a munkálatok. Harsányi Zsófia hónapokkal ezelőtt kezdett el játszani egy egyszerű pörgettyűvel otthon. A játék annyira lekötötte, hogy családjával együtt utána néztek, létezik-e ilyen kategória a Guinness rekordok között. Kiderült, hogy igen, így megszületett az az ötlet, megpróbálják megdönteni a világrekordot. Harsányi Zsófia 2026. február 15-én Székesfehérváron állította fel a 16 éven aluliak pörgettyű pörgetési rekordját, amikor a játékot 1 perc 4,6 század másodpercig sikerült forgásban tartania. A feolnak

0: Zsófia édesanyja, Iricsek Andrea mesélt a különleges történetről. A rácalmási ese Kenusa Pospis Luca nem mindennapos teljesítmény nyújtott idén, eddig mindent megnyert, ahol elindult. Legutóbb az első ifi EB, illetve VB válogatón tarolt, 4 aranyérmet szerzett, ezzel pedig a verseny legeredményesebb lett. A rácalmás ese fiatal Kenus kiválósága, a 2009-es születésű Luca 4 aranyéremmel C1, C2 500 méter, C1 és C2 200 méter zárta az ifi kajakkenu első válogatót. Ezzel a verseny legeredményesebb versenyzője lett, és egymaga az érem táblázat második helyére repítette a Fejér vármegyei kisváros klubját az összesített rangsorban. Már biztos, hogy ott lesz az Európa vagy a világbajnoki csapatban. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok itt Fejér vármegyében is. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. A meteorológusok szerint a front az ország keleti felén okozhat többfelé esőt, záport, zivatart. Napközben keleten, észak-keleten, illetve a déli-délnyugati tájakon fordulhat elő még néhol kisebb eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar. Többfelé felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk, sokfelé erős lesz az észak-nyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 20-27 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: De még előttük egy friss közlekedési info. Pontosabban korábban történt maga a baleset, de még mindig aktuális. 5-6 kilométeres a dugó az M5-ösön Budapest felé Ócsától. Aki szeretne kerülni az Újhartyánnál, hajtson le a pályáról. Jó utat, jó reggelt, 4 perccel múlt 9. Az órát Lenny Kravitz és a The Chamber indítja, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék Ennio Morricone mesterművével megyünk tovább a Profi című filmzenével, ezúttal a Black Cat-ek átdolgozásában halljuk. Szól a Heartless, és szóljon, aki dugott balesetet lát, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

Best FM a legjobb zenék. Lerobbant valaki az M0-áson, az M1-es felé a Hárasi Duna hídon, emiatt több kilométeres ott a torlódás, és ugyanez a helyzet még mindig az M5-ösön is, ahol korábban Budapest felé Ócse előtt történt baleset. Jó utat, ez már Erik Prydz és a Piano a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

Best FM, a legjobb zenék, este foci VB megnyitó és nyitó meccs, tulajdonképpen egyébként három megnyitója lesz a világbajnokságnak. A mai Mexikóban Shakirával, aztán lesz egy Kanadában Alanis Morissettel és Los Angelesben is többek között Katy Perryvel. Most viszont Beyoncé jön itt a Besten, Irreplaceable, a legjobb zenék között.

0: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ma a front az ország keleti felén okozhat többfelé esőt, záport, zivatart. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A sebességkorlátozások csökkentése a legfontosabb célja a MÁV nyári pályafelújítási programjának. Jelenleg a csaknem 6000 kilométernyi vasútvonal 40%-án van érvényben valamilyen korlátozás. Azt szeretnék elérni, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vonalakon csökkenjenek a lassú jelek. Pénteken rendezik a mozgás éjszakáját, csaknem 90 településen várják a mozogni vágyókat. A központi helyszín ezúttal is Budapest lesz, ahol a Hősök tere és a Városliget környéke ad otthont a programoknak. A résztvevők akár 8-10 különböző sportágat is kipróbálhatnak. A mozgás éjszakájának része egy kerekesszékes futam is. A részvétel ingyenes, de érdemes előzetesen regisztrálni. Képzőművészeti alkotás is megrongálódott a szerda hajnali ukrán légitámadásokban. Szevasztopolban rakéta találat érte. Franz Rubov francia származású orosz festő, Szevasztopol védelme 1854-1855 című panoráma festményét. A tűzoltóknak néhány darabot sikerült belőle megmenteni. Büfékocsikat ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A több mint 400 foodtruck tizedénél találtak tisztasági problémát. Hasonló arányban volt hiányos a járművek dokumentációja, 32 esetben pedig műszaki hiba miatt szabtak ki bírságot. A szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket. A büfékocsik üzemeltetőire összesen több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. Papucsvásár, kiállítás, papucshímző bemutató, néptánc előadás és gyermekeknek szóló kreatív foglalkozás is várja az érdeklődőket a Szegedi Papucs napján, melyet szombaton rendeznek a Szegedi Dóm látogató központban és a Szentgyörgyi Albert agórában. A szegedi papucs készítésének és viselésének élő hagyományát 2018-ban felvették a Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékébe. Robbanás történt egy üzbegisztáni gáztöltő állomáson. Hatan meghaltak, öt embert különböző súlyosságú sérülésekkel szállítottak kórházba. A robbanás okozta tűzben négy jármű és két föld alatti üzemanyagtároló tartály rongálódott meg. Elítélt a nyíregyházi törvényszék egy pátrohai házaspárt, akik csaknem egy éven át rabszolgaként tartottak fogva és bántalmaztak egy hajléktalan nőt. A vád szerint a sértettet rendszeresen verték, éheztették, majd miután a nő meghalt, a holttestét egy aszódi parkolóban hagyták. A férfi nem jogerősen 14 év fegyház, felesége 10 év börtönbüntetést kapott, halált okozó testi sértés, kényszermunka és emberkereskedelem miatt. A per a debreceni ítélőtáblán folytatódik.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Tovább folytatódik a parkolók takarítása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Folytatódik a parkolók takarítása Dunaújvárosban, aminek az a célja, hogy tisztábbak, rendezettebbek és biztonságosabbak legyenek mindenki számára. Az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy a takarítási időszakban fokozottan figyeljen a kihelyezett jelzésekre és területekre, ezzel is segítve az zökkenőmentes munkavégzést, adott tájékoztatást erről közösségi oldalán a város. Június 11-én, csütörtökön 6 és 15 óra között a Mátyás Király út 1 hét előtt, a Mátyás Király út 8-12 előtt zajlanak majd a munkálatok. Harsányi Zsófia hónapokkal ezelőtt kezdett el játszani egy egyszerű pörgettyűvel otthon. A játék annyira lekötötte, hogy családjával együtt utána néztek, létezik-e ilyen kategória a Guinness rekordok között. Kiderült, hogy igen, így megszületett az az ötlet, megpróbálják megdönteni a világrekordot. Harsányi Zsófia 2026. február 15-én Székesfehérváron állította fel a 16 éven aluliak pörgettyű pörgetési rekordját, amikor a játékot 1 perc 4,6 másodpercig sikerült forgásban tartania. A Feolnak Zsófia édesanyja Iricsek Andrea mesélte a különleges történetről. A rácalmási ese Kenusa, Pospisl Luca nem mindennapos teljesítmény.

0: nyújtott idén. Eddig mindent megnyert, ahol elindult. Legutóbb az első ifi EB, illetve VB válogatón tarolt, 4 aranyérmet szerzett, ezzel pedig a verseny legeredményesebb lett. A rászalmás esel fiatal kenus kiválósága, a 2009-es születésű Luca 4 aranyéremmel C1, C2 500 méter, C1 és C2 200 méter zárta az ifi kajak kenu első válogatót. Ezzel a verseny legeredményesebb versenyzője lett, és egymaga az érem táblázat második helyére repítette a Fejér vármegyei kisváros klubját az összesített rangsorban. Már biztos, hogy ott lesz az Európa vagy a világbajnoki csapatban. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, elsősorban a vendéglátásban és a mezőgazdaságban van szükség a diákmunkásokra. Itt Fejér vármegyében is az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. A meteorológusok szerint a front az ország keleti felén okozhat többfelé esőt, záport, zivatart. Napközben keleten, észak-keleten, illetve a déli-délnyugati tájakon fordulhat elő még néhol kisebb eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar. Többfelé felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk, sokfelé erős lesz az észak-nyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 20-27 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában Nelly Furtadótól vagy Will Smith-től zenél a Kings of Leon, itt lesz a Chocolate Puma, a TNT Pink, az óra pedig David Guetta dalával indul, Just a Little More Love, csak egy kicsivel több szeretet, na és türelem kell a hölgyeknek és a fociért nem rajongó családtagoknak a következő bő egy hónapra. Indul a foci VB, és a délelőtt első órája is. Maxim Levente vagyok. Ez a
1: Best FM.

elég, mert jó. Best FM, a legjobb zenék, három megnyitó és egy félidei show a döntőben. A három megnyitót pedig úgy tessék érteni, hogy az első három meccs mindegyike előtt lesznek sztárfellépők. Rögtön az első a mexikóvárosi Shakirával és a VB hivatalos dalával, a Die Die-jal indul. Kanadában többek között Alanis Morissette és Michael Bublé már biztos fellépő, de ez még csak a kezdet. A FIFA szerint az amerikai és kanadai megnyitó sztárlistája tovább bővülhet. Egyébként Los Angelesben lesz majd a harmadik, ahol például Katy Perry is biztosan feltűnik. A döntő félidejében majd Madonna, Shakira és a dél-koreai fiúbanda BTS robbantja fel a színpadot a MetLife stadionban. Történelmi félidei show a döntőben, a FIFA újít, a szokatlan, de remélhetőleg mindenkinek tetsző újítások után pedig egy bizarr dal, ez a címe How Bizarre, az OMC folytatja a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók. Az M3-ason Budapest felé terelést bontanak Gyöngyös térségében. Mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad, a torlódás több mint 3 kilométer. M5 a főváros felé vezető oldalon, majdnem ugyanott, ahol korábban Inárcsnál történt egy újabb baleset, és az egy sávra szűkült pályaszakaszon több kilométeres ugyancsak a torlódás. És aszfaltoznak az M0-ás M1-es felé vezető oldalán a Hárosi Dunahíd közelében a 14-es kilométernél a gyorsító és a külső sávot lezárták. A munkaterület mögött 4-5 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1 a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Adonyban gyakorlatoztak az önkéntes mentőszervezetek. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Árvízi védekezést és viharkárok felszámolását gyakorolták Fejérvár megye önkéntes mentőszervezetei Adonyban. A nemzeti újraminősítő gyakorlaton a vármegye 8 járásának mentőcsoportjai vettek részt, köztük a Dunaújvárosi járás önkéntesei is. A közel 200 résztvevőt megmozgató esemény célja az volt, hogy a szervezetek megújítsák 5 évre szóló minősítésüket ár, illetve belvízi védekezési, valamint viharkár elhárítási feladatokra. A gyakorlat során egy összetett veszélyhelyzetet modelleztek. A feltételezés szerint a jelentős csapadék és a Dunán levonuló árhullám miatt emelkedett a vízszint, miközben egy heves vihar is károkat okozott a térségben. A mentőcsoportok gát megerősítést végeztek, nyúlgátat építettek, mobil árvízvédelmi rendszert telepítettek, valamint kidőlt fák eltávolításán és megrongálódott épületek biztosításán is dolgoztak. További részletek a Duna Online oldalán. Folytatódik a parkolók takarítása Dunaújvárosban, aminek az a célja, hogy tisztábbak, rendezettebbek és biztonságosabbak legyenek mindenki számára. Az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy a takarítási időszakban fokozottan figyeljen a kihelyezett jelzésekre és területekre, ezzel is segítve az zökkenőmentes munkavégzést, adott tájékoztatást erről közösségi oldalán a város. Június 11-én, csütörtökön 6 és 15 óra között a Mátyás Király út 1 hét előtt, a Mátyás Király út 8-12 előtt zajlanak majd a munkálatok. Szeptember végéig átmeneti fakitermelési moratóriumot vezettek be a legértékesebb védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken, emellett itt Fejér vármegyében is. Felülvizsgálják a hulladék gazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását, valamint új környezetvédelmi felelősségi rendszert dolgoznak ki. A cél a természeti környezet védelme és a fenntarthatóság javítása. A nem lakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményben az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja itt Fejér vármegyében is az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. Holnap túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak keleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lehet több felhő az égen, záporok kialakulására pedig mindössze észak-keleten mutatkozik esély. Az északi-észak-nyugati szél többfelé élénk, erős lesz. A friss 5-14 fokos hajnalt követően délután 22-27 fok közé melegszik a levegő.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Támogatás az önkéntes tűzoltóknak, drágulhatnak a Távol-Keletről rendelt kis csomagok, a takarítónő vitte el a karácsonyi kasszát. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Idén is kaptak támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületek, csak nem 700 millió forintot költhetnek egyebek mellett működésre, eszközökre, szertár vagy jármű felújításra, mondta el rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
4: Ha a tavalyi évet nézzük, például az összes tűzoltói vonulási adat meghaladta 98 ezeret, ebből az önkéntesek több mint 11 ezer eseménnyel vettek részt. Ez azt jelenti, hogy a jelzett események közel 12%-ában az önkéntes tűzoltók is jelen voltak. Olyan civil szervezetek, amelyek tagjai szabadidejükben díjazás nélkül vállalják a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. A hivatásos egységek mellett az önkéntes tűzoltók jelentős szerepet játszanak a helyi közösségek, a saját és a szomszédos településük mentő tűzvédelmében.
3: Idehaza több mint 740 önkéntes tűzoltó egyesület működik. Júliustól új uniós vámszabály lép életbe az Európai Unión kívülről érkező kis csomagokra. Így például a Temuról, Shein-ről és más külföldi webáruházakról rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy ha egy csomagban például ruhát, telefontokot és fülhallgatót is rendel valaki, akkor akár 9 euró plusz költséggel is számolhat. Az adóhatóság szerint ez várhatóan megjelenik majd a fogyasztói árakban is. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme is az, hogy csökkentsék az uniós kereskedők versenyhátrányát. Vádat emeltek egy takarító.

0: ellen, aki több mint 5 millió forintot lopott el munkahelyéről. A nő egy dobashoz közeli cégnél dolgozott, ahol azt is megfigyelte, hogy az alkalmazottak hol hagyják az iroda kulcsát és hová teszik a napi bevételt. A vád szerint tavaly karácsony előtt bement az irodába, magához vette a pénzt, majd elköltötte. Az ügyben a bíróság dönt majd. Még a szüleivel él a horvát fiatalok csak nem 4/5-e, átlagosan 31,5 éves korukban költöznek el otthonról. A szakértők szerint a háttérben nem a kényelem, hanem a lakhatási nehézségek állnak. Horvátországban a magas lakásárak, a drága albérletek és a bizonytalan munka lehetőségek miatt sokan nem tudják megteremteni az önálló élet feltételeit. Majdre többfelé kisüt a nap, bár a Dunántúlon és délen maradhatnak felhősebb körzetek. Zápor vagy zivatar már csak elszórtan fordulhat elő, főként északkeleten és a déli határ közelében. A hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. Úgy tűnik, holnap sok napsütés várható, legfeljebb néhol fordulhat elő futózápor. Szombaton és vasárnap is marad a nyárias idő, de elsősorban az északi, illetve délnyugati tájakon helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. 27 fok körül alakulhatnak a csúcsok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Lesz jó leső nosztalgia Petszen Smöllel, Feel Good, itt lesz a White Town és a Your Woman, énekel Justin Timberlake, zenél a Simply Red, és itt lesz Spiller is, akit ejtsünk inkább Spillernek, hiszen Cristiano Spiller, olasz DJ producer és a brit énekesnő, modell, Sopjelis Backstore közös dala, a Groove Chat szól már is. 5 perc elmúlt 11, hello, Max Levente vagyok.
2: Best

Blast FM a legjobb zenék. Hát ha nem is White, de party lesz ma, méghozzá Dance Party a Night Shift-ben. Ha csütörtök, akkor a házigazda White Boy után 7-től DJ Miller hozza a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereit. És három a magyar igazság, úgyhogy jöjjön harmadszor is a fehér szó angolul. White Town, Your Woman. Ez a folytatás a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. 15 kilométeres a torlódás az M5-ösön Budapest felé. Kakucsnál ugyanis egy autó kamionba rohant, teljes pályazárban mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Úgyhogy aki tud, a Dabas Albert Tirsa csomópontban, vagy még korábban már Örkénynél hajtson le a pályáról. Az M3-ason Budapest felé bontják a terelést Gyöngyös térségében. Mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad. A torlódás ott is nagy. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

A legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hol van Rita? Ja, Rita megjött, de hol a szeretet? Where is the love? A Black Eyed Peas slágere indítja a csütörtök délutánt, a dalt pedig már a közben megérkezett Majoros Rita. Jó étvágyat, rádiózzunk együtt holnap, a hét utolsó munkanapján is. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Tovább folytatódik a parkolók takarítása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Árvízi védekezést és viharkárok felszámolását gyakorolták Fejérvár megye önkéntes mentőszervezetei Adonyban. A nemzeti újraminősítő gyakorlaton a Vármegye 8 járásának mentőcsoportjai vettek részt, köztük a Dunaújvárosi járás önkéntesei is. A közel 200 résztvevőt megmozgató esemény célja az volt, hogy a szervezetek megújítsák 5 évre szóló minősítésüket ár, illetve belvízi védekezési, valamint viharkár elhárítási feladatokra. A gyakorlat során egy összetett veszélyhelyzetet modelleztek,

0: a Guinness rekordok között. Kiderült, hogy igen, így megszületett az az ötlet, megpróbálják megdönteni a világrekordot. Harsányi Zsófia 2026. február 15-én Székesfehérváron állította fel a 16 éven aluliak pörgettyű pörgetési rekordját, amikor a játékot 1 perc 4,6 másodpercig sikerült forgásban tartania. A Feolnak Zsófia édesanyja, Iricsek Andrea mesélte a különleges történetről. Az élelmiszerek okozta megbetegedések a legtöbb esetben egyszerű odafigyeléssel megelőzhetők. Erre hívta fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is a Nébih. Azt írták, az alapos kézmosás, a konyhai felületek és eszközök megfelelő tisztítása, vagy például a nyers és készítelek elkülönítése, olyan szabályok, amelyek a fogyasztók egészségét védik. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, elsősorban a vendéglátásban és a mezőgazdaságban van szükség a diákmunkásokra. Így Fejér vármegyében is az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. A meteorológusok szerint a front az ország keleti felén okozhat többfelé esőt, zápor, zivatart. Napközben keleten, észak-keleten, illetve a déli-délnyugati tájakon fordulhat elő még néhol kisebb eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar. Többfelé felszakadozik a felhőzet és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk, sokfelé erős lesz az észak-nyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 20-27 fokot mérhetünk.
1: Sok munkát adott a vihar a tűzoltóknak, rekord közeli mélypontra apadt a Velencei tó, sok a blitzelő a hazai autópályákon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Országszerte sok munkát adott a tűzoltóknak az éjszakai vihar. Reggelig több mint 170 káresethez riasztották az egységeket. A legtöbb bejelentés kidőlt fák és letört ágak miatt érkezett, jelezte a katasztrófa védelem. Több helyen lakóházakat, kerítéseket és járdákat rongált meg a vihar, máshol utakra dőltek fák. A tűzoltók folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán. Vészesen csökken a Velencei tó vízszintje. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint a Gárdnál már csak 56 cm-es vízállást mértek, ami mindössze néhány centiméterrel marad el az eddig feljegyzett legalacsonyabb értéktől. A szakemberek szerint az elmúlt hetekben folyamatos volt az apadás. A tó vízszintje május vége óta csak nem 10 cm csökkent. A kiszáradó partszakaszok több helyen már szabad szemmel is jól láthatók. Felkészülten várják a szezont a balatoni strandok. A szolgáltatások látványosan fejlődnek. Egyre több helyen várják kimagasló minőségű gasztronómiai és sportolási lehetőségek a vendégeket. Mondta a rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
2: Nagyon szisztematikus strandfejlesztés zajlott a kisfaludi program keretében. Kulturált körülmények között lehet a víz közelében felüdülni. Rengeteg strandon aktív turisztikai fejlesztés is zajlott. Akik szeretnének sportolni, azoknak is van lehetőségük. Sportpályák épültek, újultak meg. Természetesen a vízi sportok szerelmesei is nagyon sok opció közül választhatnak. Sok helyen táborokat is szerveznek, ahol a kezdőket megtanítják vízi sportok alapjaira, később már önállóan is tudnak ezekkel élni.
1: Sok a blitzelő a hazai autópályákon. Tavaly több mint 2,4 millió darab pótdíjat szabott ki a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató jogosulatlan úthasználat miatt. A legtöbb bírságot személyautók és kisteherautók kapták. A Vezes.hu cikke szerint akadt olyan autós is, aki az idei első negyedében 123 pótdíjat gyűjtött össze, mielőtt kérte volna tartozása maximalizálását. A szabályszegések döntő többségét az autópályák fölé telepített kamerák rögzítették. Ma fokozatosan felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap, csak kevés helyen fordulhat elő zápor vagy zivatar, miközben az északnyugati szél sokfelé erős marad. Délután 20 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken napos gomoly felhős idő érkezik 21-26 fokkal. Úgy tűnik, a hétvégén is sok lesz a napsütés, de időnként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A legmelegebb órákban 27-28 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Egész délután velem Majoros Ritával, szép napot, kellemes délutánt kívánok mindenkinek itt csütörtökön is, csak is.

0: A legjobb zenék társaságában jön a No Doubt és az It's My Life, de itt lesz a Salt and Pepper is, és a Shrub, a Halott Pénz, a Jamiroquai és az Ace of Base is beugrik, de most a Black Eyed Peas indítja az órát. Én pedig szép napot kívánok mindenkinek!
1: Best FM!

0: ír, de hajó mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Veszte fel ma a legjobb zenék. Csodás délutánt kívánok mindenkinek. Nagyon remélem, hogy a következő jó néhány órát velem töltik, és jó hangulatban, akár már egy csütörtök délután gondolunk együtt erősen a hétvégére. Hozok ma is rengeteg információt, érdekességet, naptémáját, mozi ajánlót, de természetesen a legjobb zenék nem maradnak el. Jön mindjárt a Jamiroquai és a Kent Heat, de itt lesz a Halott pénz is, és az Amikor feladnád, Kid Rock és az All Summer Long. Most pedig az egyik kedvenc csajcsapatom érkezik. Ez a Salt Pepa, jön a Suppa Best FM-en, megalapozva a jó hangulatot. Hey!

0: Best FM a legjobb zenék, jó utat az úton lévőknek, és figyelem az M1-esen. A Grébics pihenőhelynél betonelemeket telepítenek, a 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható. Az M3-ason Budapest felé terelést bontanak Gyöngyösnél, a 75-ös kilométernél mindkét sávot lezárták, a forgalom pedig a leállósávon halad, a torlódás a 6 kilométert is meghaladta. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van információja az utakról, nagyon-nagyon megköszönöm, hogyha elküldi vagy felhív vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Berkes Olivier rólad szól, lezárta az órát pár perc, és egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Britney Spears és a Toxic. És zenél majd a Hooligans is.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Adóimban gyakorlatoztak az önkéntes mentőszervezetek. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Árvízi védekezést és viharkárok felszámolását gyakorolták Fejérvár megye önkéntes mentőszervezetei Adóimban. A nemzeti újraminősítő gyakorlaton a Vármegye 8 járásának mentőcsoportjai vettek részt, köztük a Dunaújvárosi járás önkéntesei is. A közel 200 résztvevőt megmozgató esemény célja az volt, hogy a szervezetek megújítsák 5 évre szóló minősítésüket ár, illetve belvízi védekezési, valamint viharkár elhárítási feladatokra. A gyakorlat során egy összetett veszélyhelyzet

0: számára. Az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy a takarítási időszakban fokozottan figyeljen a kihelyezett jelzésekre és területekre, ezzel is segítve az zökkenőmentes munkavégzést, adott tájékoztatást erről közösségi oldalán a város. Június 11-én, csütörtökön 6 és 15 óra között a Mátyás Király út 1 hét előtt, a Mátyás Király út 8-12 előtt zajlanak majd a munkálatok. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok itt Fejér vármegyében is. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. A nem lakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményben az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja itt Fejér vármegyében is az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. A meteorológusok szerint a front az ország keleti felén okozhat többfelé esőt, záport, zivatart. Napközben keleten, észak-keleten, illetve a déli-délnyugati tájakon fordulhat elő még néhol kisebb eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar. Többfelé felszakadozik a felhőzet és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk, sokfelé erős lesz az észak-nyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 20-27 fokot mérhetünk.
1: Hírek a Best FM-en. Marad a kamacs, top a diák hitelegyen, a középszintű szóbelikkel folytatódik az érettségi, holnap lesz a mozgás éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalat gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott. Az év végéig fenntartják a diákhitelei kamatstopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. A kormány emellett benyújtotta az uniós pénzek felszabadításához szükséges korrupcióellenes javaslatcsomagot. Mindemellett felülvizsgálják a Mohácsi Dunahíd projektet, a nemzeti hitvallást pedig levetetik a közintézményekből. Lezárult az emelt szintű szóbeli érettségi időszaka. Az Oktatási Hivatal adatai szerint országszerte csaknem 75 ezer vizsgázó adott számot tudásáról 71 tantárgyból. Az érettségi most a középszintű szóbelikkel folytatódik, amelyek július 1-ig tartanak több mint 1000 helyszínen. Az eredményeket a vizsgabizottságok a szóbelik lezárása után hirdetik ki. Az esetleges jogorvoslati lehetőségekről az Oktatási Hivatal honlapján található részletes tájékoztatás. Emberölési kísérlet miatt letartóztattak egy 43 éves férfit Békés vármegyében. A gyanú szerint egy családi vita után szándékosan tért le az útról, miközben élettársa és kiskorú gyermeke is az autóban utazott. A balesetben a nő életveszélyesen megsérült, a gyermek könnyebb sérülésekkel megúszta. Az ügyészség szerint a férfi azzal a céllal okozta a balesetet, hogy magával és családtagjaival is végezzen. Csaknem 90 településen rendezik meg holnap a mozgás éjszakáját. Az ingyenes nyárindító sportfesztiválról Antal Ferenc, a Szabadidő Sport Esemény Szervezők Országos Szövetségének elnöke beszélt rádiónknak.
2: Több mint 80 helyszínen kerül már idén megrendezésre ez a nyárindító sportfesztivál. 6 romániai magyar ajkú településen is, és az országban is számtalan helyen nagyon jó kis péntek esti program, ahol lehet találkozni barátokkal, ismerősökkel, úgyhogy ezért is gondolom nagyon fontosnak ezt a mozgás éjszakája programot. Az országban egyszerre egy időpontban lehet mozogni.
1: Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma már barátságosabb arcát mutatja az időjárás, a felhők mögül egyre több helyen előbújik a nap, és csak néhol alakulhat ki zápor vagy zivatar. A csúcshőmérséklet többnyire 20 és 26 fok között várható. Az előrejelzések szerint holnap kellemes nyári idő jön sok napsütéssel és élénk északi széllel. Úgy tűnik, szombaton és vasárnap is folytatódik a meleg idő, de időnként gomoly felhők zavarhatják a napsütést, és helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. A csúcsértékek 27 és 28 fok körül várhatók délutánonként.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Csodás délutánt, kellemes napot így egy óra után, és lassan 5 perc

Szel, én Majoros Rita vagyok. Hozom a nap kérdését is, hamarosan felteszem, de előtte zenél majd a Take That és a Relight My Fire. Luluval érkeznek a srácok, de jön majd Christina Milian is, Sasha, most pedig Britney Spears a Toxic-kal indítja ezt az órát. Csodás napot, szép csütörtököt! Best FM!

Bestefem a legjobb zenék. A nap kérdését már meg is hoztam. Hogyha most azonnal megkaphatnánk valamit, ami rendkívül boldoggá tenne minket, akkor ki mit választana? Egyetlen egy dolgot lehet választani. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Mi az az egy dolog, aminek most nagyon-nagyon örülnénk így hirtelen, és csak pár percünk van ezt kitalálni, úgyhogy ez a nehezítés. Ott vagyok a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. És ha valaki mondjuk Linkin Parkra vágyna, mert az lenne a kívánsága, eddig kellett várni, mindjárt jön az Indie End, előtte a Take That és a Relight My Fire, itt a Best FM-en. Én ezt kívántam.

0: Best FM a legjobb zené. Kaptam a József körútról egy infót, hogy a Corvin negyednél a baleset történt, úgyhogy ott kell egy kisebb dugóra számítani, ha Budapesten autózik valaki. Az M3-as autópályán pedig terelést bontanak Gyöngyösnél Budapest felé. A 75-ös kilométernél mindkét sávot le is zárták, a forgalom a leálló sávon halad, a torlódás pedig már az 5 kilométert is meghaladta. Az M5-ösön Budapest felé Újhartyánál pedig baleset történt, a 40-es kilométernél megszűnt a korlátozás, de még a torlódás csak éppen feloszló van, legalább 5 kilométert kell még araszolni. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek infója van, megköszönöm, hogyha felhív vele vagy elküldi. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám. Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen álláslehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán, június 12-én, Kunszentmiklóson, a Kike Művelődési Háznál. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es! És 2000-es évek felejthetett.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

0: a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Vesztefem a legjobb zenék Gabriel Dreams dala után. Egy igazi 2000-es évekbeli nyári klubsláger érkezik, ez nem más, mint a Dangerous, amit egyébként nagyon sokan Akon dalának tartanak, viszont Akon csak vendégszereplő ebben a dalban, ez eredetileg Cardinal Official dala, bár ez a lényeget nem változtat. Egy igazi, ilyen flörtölős dal, ami a táncparketre szólít mindenkit. Ha viszont most valaki munkában hallgatja, azzal sincsen semmi probléma, az asztal alatt nyugodtan járhat a lába. By Alex folytatja utána a sort, itt lesz a By Alex és a Slep és a Széllel szemben. Hát töltsük együtt a délutánt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc múlva délután 2 óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig megyünk tovább együtt. Jöhet a délutáni kávé, bár bevallom őszintén, én az ebéd utánit már megittam, de ha valaki még nem nyúlt a délutáni fekete kávéhoz, akkor cserébe Inikám azért érkezik, mert hogy ő aztán garantáltan csinálja a hangulatot, a jó hangulatot természetesen, és felrázz minket akár kávé helyett is. Szóval jön a Here Comes the Hot Stepper. És itt lesz majd a kelemen kabátban, és ekük közös dala is, igazi nyári sláger. Maradjatok, gyerekek!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Adonyban gyakorlatoztak az önkéntes mentőszervezetek, köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Árvízi védekezést és viharkárok felszámolását gyakorolták Fejér vármegye önkéntes mentőszervezetei Adonyban. A nemzeti újraminősítő gyakorlaton a vármegye 8 járásának mentőcsoportjai vettek részt, köztük a Dunaújvárosi járás önkéntesei is. A közel 200 résztvevőt megmozgató esemény célja az volt, hogy a szervezetek megújítsák 5 évre szóló minősítésüket ár, illetve belvízi védekezési, valamint viharkár elhárítási feladatokra. A gyakorlat során egy összetett veszélyhelyzetet modelleztek. A feltételezés szerint a jelentős csapadék és a Dunán levonuló árhullám miatt emelkedett a vízszint, miközben egy heves vihar is károkat okozott a térségben. A mentőcsoportok gát megerősítést végeztek, nyúlgátat építettek, mobil árvízvédelmi rendszert telepítettek, valamint kidőlt fák eltávolításán és megrongálódott épületek biztosításán is dolgoztak. További részletek a Duna Online oldalán. A rácalmási ESE Kenusa Pospisl Luca nem mindennapos teljesítmény nyújtott idén, eddig mindent megnyert, ahol elindult. Legutóbb az első IFI EB, illetve VB válogatón tarolt, 4 aranyérmet szerzett, ezzel pedig a verseny legeredményesebb lett. A rácalmás ESE fiatal Kenus kiválósága, a 2009-es születésű Luca 4 aranyéremmel C1, C2 500 méter, C1 és C2 200 méter zárta az IFI kajakkenu első válogatót. Ezzel a verseny legeredményesebb versenyzője lett, és egymaga az érem táblázat második helyére repítette a Fejér vármegyei kisváros klubját az összesített rangsorban. Már biztos, hogy ott lesz az Európa vagy a világbajnoki csapatban.
4: Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok itt Fejér vármegyében is. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, elsősorban a vendéglátásban és a mezőgazdaságban van szükség a diákmunkásokra. Itt Fejér vármegyében is az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakmunkások

0: Hírek a Best FM-en.
1: Klímára kapnak plusz forrást a kórházak, drágulhatnak a távol-keletről rendelt kis csomagok, a második legmelegebb május volt az idei. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Évek óta jelentősen alulfinanszírozták a kórházak fenntartását és műszaki fejlesztéseit. Erről a miniszterelnök beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság vezetője szerint rendszeresen több 10 milliárd forint hiányzott a szervezet költségvetéséből, ezért számos fejlesztés, köztük a klímaberendezések korszerűsítése is elmaradt. A kabinet ezért 3,6 milliárd forintot csoportosít át a kórházi hűtési rendszerek felújítására és középtávú fejlesztési terv elkészítését is kérte az egészségügyi tárcától. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a jövő heti uniós csúcson először képviseli Magyarországot kormányfőként, miközben tovább folynak az egyeztetések egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítéséről. Idén is kapnak támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületek, csak nem 700 millió forintot költhetnek egyebek mellett működésre, eszközökre, szertár vagy jármű felújításra, mondta a rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Idehaza több mint 740 önkéntes tűzoltó egyesület működik. Júliustól új uniós vámszabály lép életbe az Európai Unión kívülről érkező kis csomagokra. Így például a Temuról, Shinről és más külföldi webáruházakról rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy ha egy csomagban például ruhát, telefontokot és fülhallgatót is rendel valaki, akkor akár 9 euró plusz költséggel is számolhat. Az adóhatóság szerint ez várhatóan megjelenik majd a fogyasztói árakban is. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme is az, hogy csökkentsék az uniós kereskedők versenyhátrányát. A második legmelegebb május élt át a világ a mérések kezdete óta. A globális átlag hőmérséklet több mint másfél fokkal haladta meg az iparosodás előtti szintet. Európában rekordokat döntő hullámok, más térségekben áradások és súlyos aszályok jelezték a szélsőséges időjárás erősödését. Szakértők szerint a kialakuló El Niño jelenség a következő hónapokban tovább fokozhatja a globális felmelegedés hatásait. Ma egyre több felé kisüt a nap, bár a Dunántúlon és délen maradhatnak felhősebb körzetek. Zápor vagy zivatar már csak elszórtan fordulhat elő, főként északkeleten és a déli határ közelében. A hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. Úgy tűnik, holnap sok napsütés várható, legfeljebb néhol fordulhat elő futózápor. Szombaton és vasárnap is marad a nyárias idő, de elsősorban az északi, illetve délnyugati tájakon helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. 27 fok körül alakulhatnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra is elmúlt már 3 perccel, robog tovább. A Best FM-en a legjobb hangulat. 90-es, 2000-es évek csupa nagy kedvenc. Hát ebben az órában sem hazudtoljuk meg magunkat. Inika Mozi, Here Comes the Hot Stepper, vagy Backstreet Boys, Get Down, vagy éppen For the Cause, Ain't No Sunshine, ez csak pár név, pár dal a legjobbak közül. Most a Freemasons indítja az órát.
0: Best

Vesztefem a legjobb zenék, hogyha most azonnal megkapadnak valamit, ami rendkívül boldoggá tenne bennünket, akkor ki mit választana? A Zoli például egy Lotto 5-ös, nem a luxus miatt, hanem hogy a családommal soha többé ne kelljen aggódnunk a pénz miatt. Jogos. Anita egy nagyon-nagyon aranyosat írt, azt írja, egyszerűen csak egy pozitív terhességi tesztet, évek óta erre várok. Anita, nagyon-nagyon drukkolok nektek. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide a folytatásban is az üzenetek. Facebookon, Instagramon is ott vagyunk. Várom a válaszokat. Én pedig a folytatásban is isteni zenéket hozok. Jön a For the Cause és az Ain't No Sunshine, aztán a csodás Fábia, Júli és Zuhe kördala a Like a Child a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, szép délutánt kívánok mindenkinek, és jó utat a már hazafelé tartóknak, vagy szimplán úton levőknek. Az M1-es autópályán a Grébics pihenőhelynél betonelemeket telepítenek a 72-es kilométernél, mindkét oldalon csak egy sáv járható, úgyhogy Budapest felé már legalább 5 kilométert is meghaladta a torlódás. Hegyeshalom felé szakaszos torlódás van, ezt írták a hallgatók, de azért kell a türelem. Aztán amire még figyelni kell, hogy baleset történt az M3-ason, Budapest felé 60-nál az 52-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni, mert hogy folyik a helyszínelés, és legalább 3 kilométeres a torlódás. 0620-5555-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620-384-3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620-384-3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágere.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Soul Sisters, let me hear you.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Tovább folytatódik a parkolók takarítása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Folytatódik a parkolók takarítása Dunaújvárosban, aminek az a célja, hogy tisztábbak, rendezettebbek és biztonságosabbak legyenek mindenki számára. Az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy a takarítási időszakban fokozottan figyeljen a kihelyezett jelzésekre és területekre, ezzel is segítve az zökkenőmentes munkavégzést, adott tájékoztatást erről közösségi oldalán a város. Június 11-én, csütörtökön 6 és 15 óra között a Mátyás Király út 1 hét előtt, a Mátyás Király út 8-12 előtt zajlanak majd a munkálatok. Harsányi Zsófia hónapokkal ezelőtt kezdett el játszani egy egyszerű pörgettyűvel otthon. A játék annyira lekötötte, hogy családjával együtt utána néztek, létezik-e ilyen kategória a Guinness rekordok között. Kiderült, hogy igen, így megszületett az az ötlet, megpróbálják megdönteni a világrekordot. Harsányi Zsófia 2026. február 15-én Székesfehérváron állította fel a 16 éven aluliak pörgettyű pörgetési rekordját, amikor a játékot 1 perc 4,6 másodpercig sikerült forgásban tartania. A Feolnak Zsófia édesanyja, Iricsek Andrea mesélte a különleges történetről. A rácalmási Ese Kenusa Pospisl Luca nem mindennapos teljesítmény nyújtott idén. Eddig mindent megnyert, ahol elindult. Legutóbb az első ifi EB, illetve VB válogatón tarolt, 4 aranyérmet szerzett, ezzel pedig a verseny legeredményesebbje lett. A rácalmás Ese fiatal Kenus kiválósága, a 2009-es születésű Luca 4 aranyéremmel C1, C2 500 méter, C1 és C2 200 méter zárta az ifi kajakkenu első válogatót. Ezzel a verseny legeredményesebb versenyzője lett, és egymaga az érem táblázat második helyére repítette a Fejérvár megyei kisváros klubját az összesített rangsorban. Már biztos, hogy ott lesz az Európa vagy a világbajnoki csapatban. Szeptember végéig átmeneti fakitermelési moratóriumot vezettek be a legértékesebb védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken, emellett itt Fejér vármegyében is. Felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását, valamint új környezetvédelmi felelősségi rendszert dolgoznak ki. A cél a természeti környezet védelme és a fenntarthatóság javítása. Holnap túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak keleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lehet több felhő az égen, záporok kialakulására pedig mindössze északkeleten mutat.

0: Get Back to Bad Boy című sláger a Best-en.
1: 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
2: Best FM.
3: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new diva.

Ez a 93 egy Best FM, a legjobb zenéket pörgetjük együtt a Dunai Városi hallgatókkal. Ebben és a következő két órában szintén. Én Molek Csongor vagyok. Június 11-e van már, Paula, Roxana és Barnabás nevenapja. Isten éltesse az ünneplő Dunai Városi hallgatókat nagyon sokáig. Híres még a mai nap egy-két eseményről, ezek közül, hát egyet-kettőt csak megnézünk. 1985-ben például a szovjet Vega 1 űrszonda által szállított ballonszonda behatolt és méréseket végzett a Vénusz légkörében. És 2008-ban gyújtogatás következtében leégett Erdély legmagasabb templomtornya, a besztercei szászok által épített 15. századi evangélikus templom. Híres emberek, akik ezen a napon születtek, hosszú a lista, kedves hallgatók, 46 éve látott napvilágot Szuper Levente, jégkorongozó. 136 éve látott napvilágot Dálnoki Miklós Béla, honvéd vezérezredes, 1944-től 45-ig az ideiglenes nemzeti kormány miniszterelnöke. Aki ma ünnepel, Isten éltesse nagyon sokáig, Wakefield debütáló kislemezét hozom most, ez a Saturday Night.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en óvatosan és türelmesen vezessen mindenki, aki jelenleg közlekedik Dunai városon belül vagy a környékünkön. Végzik a közmépítési munkálatokat még mindig az Újsolti bekötő úton, az 52-124-esen. Itt július végéig számíthatunk fennakadásra, útszűkületre. Aztán az 52-esen Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főút 60-as kilométerénél terelésre is lehet készülni, útkarbantartási munkálatok miatt, és a 47-es kilométernél hasonló a helyzet, csomópontépítési munkálatok miatt útszűkület van érvényben, szintén az 52-esen. Jelezhetik, ha van egyéb útinfójuk, vagy akár legyen szó trafipaxról, rendőrségi aktivitásról, 30-as 74-74-777 a telefonszámunk, előre is köszi szépen. Egy legendás csapattal folytatjuk a délutánt, zenél most az Aerosmith, és meghallgatjuk az Amazing című felvételt. I kept

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en, és hihetetlen, hogy ez már a csütörtök délután kellős közepe, sőt, lassan a késő délutánhoz érkezünk, enyhe túlzással, dunói városi hallgatók. Remélem, jól telt eddig a hét, holnap már péntek, a mikrofonnál Molek Csongor egészen este 6 óráig, és indítja a következő közös óránkat, Luke Combs, szól tőle a Fast Car.
2: You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.

0: Ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ma a front az ország keleti felén okozhat többfelé esőt, záport, zivatart. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Támogatást kapnak azok a gazdálkodók, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körömfájás járvány. A juh- és sertéstartók jövő hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. A szaktárca felhívta az érintettek figyelmét arra, hogy az igényléshez szükséges igazolás kiállítása miatt még a héten vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Ma kezdődik és a hétvégéig tart a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. A fővárosi Vörösmarty tér és Vigadó tér mellett könyvheti programok várják több nagyváros olvasó közönségét is. Egyebek mellett Balatonfüreden, Győrben, Dunaújvárosban, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán és Szegeden. Részletes programok az ünnepi könyvhét weboldalán olvashatók. Változik a közlekedés ma és szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncert miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. Az eseményre érkezőket arra kérik, hogy lehetőleg a közösségi közlekedést vegyék igénybe. A 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd a megszokottnál. A sebességkorlátozások csökkentése a legfontosabb célja a MÁV nyári pályafelújítási programjának. Jelenleg a csaknem 6000 kilométernyi vasútvonal 40%-án van érvényben valamilyen korlátozás. Azt szeretnék elérni, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vonalakon csökkenjenek a lassú jelek. Papucsvásár, kiállítás, papucshímző bemutató, néptánc előadás és gyermekeknek szóló kreatív foglalkozás is várja az érdeklődőket a Szegedi Papucs napján, melyet szombaton rendeznek a Szegedi Dóm látogató központban és a Szentgyörgyi Albert agórában. A Szegedi Papucs készítésének és viselésének élő hagyományát 2018-ban felvették a Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékébe. Robbanás történt egy üzbegisztáni gáztöltő állomáson. Hatan meghaltak, 5 embert különböző súlyosságú sérülésekkel szállítottak kórházba. A robbanás okozta tűzben 4 jármű és 2 föld alatti üzemanyagtároló tartály rongálódott meg. Híreink végén az időjárásról. A keleti tájakon még előfordulhat csapadék, délután már inkább csak egy északkeleti összeáramlási vonal mentén, illetve a déli határ közelében lehet helyenként kisebb záporeső. A vastag frontfelhőzet mögött több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű gomoly és fátyolfelhő mellett. A hőmérséklet délután 20 és 27 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Mindenkinek nagyon szép délutánt kívánok, aki velünk tart itt a 93.1 Best FM-en, Dunaújváros és a környék, üdv a hallgatóknak. Az én nevem Molek Csongor, és hasznos infokat hozok még, de közben hallgatjuk folyamatosan a nagy kedvenceket. A 90-es évekből és a 2000-es évekből. Look comes zenél, és szól a Fast Car.
0: 93.1 Best FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenéket együtt pörgetjük a Dunói Városi Hallgatókkal még ebben és a következő órában is. Az én nevem Molek Csongor, szeretettel köszöntök mindenkit. Időjárásról műsoron belül ma még nem beszéltünk, úgyhogy megnézzük péntekre, mit mondanak a hozzáértők ide a mi tájegységünkre. Túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, tehát nem lesz vészes az időjárásunk. A friss reggelen olyan 9-14 fok körül mérünk majd, aztán 22-27 fok körül alakul a csúcsérték, tehát kánikulára nem kell számítani holnap pénteken. A csapadékot nem nagyon említik szerencsére, viszont az északi-északnyugati szél több felé megélénkülhet majd. Pollenterhelés nem változott semmit, kedves allergiás hallgatók. A gombák, a csalánfélék és a pálsütőfélék pollen koncentrációja maradt a közepes tartományban, a többi növény pedig komolyabb tüneteket nem okoz szerencsére. Most Madonna és Justin Timberlake duettje következik, meghallgatjuk a 4 Minutes című slágert.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Dunaújvárosi hallgatók az egyetem sportcsarnokában rendezték meg az U17-es röplabdázók másodosztályának négyes döntőjét, míg a hétvégén és ezen a versenyen a DSE Röplabda Akadémia korosztályos együttese is megmérette magát. Szabó Gábor alakulata jó esélyekkel várta a tornát, mivel a középszakasz nyugati csoportját hibátlan teljesítménnyel nyerték meg a fiatalok, akik az elődöntőben a keleti csoport másodikjával, az NEFC Miskolc gárdájával csaptak össze, és komoly csatát hozott a mérkőzés, viszont a dunaújvárosiak remekül koncentráltak a szettek véghajrájában, így az első és a második játszmát egyaránt 21-re, míg a harmadikat 23-ra megnyerve arattak 3-0-ás sikert, így bejutottak a fináléba, ahol a Dágot 3-0-ra legyőző Deac volt az ellenfelük. A döntő sem nélkülözte az izgalmakat, és az első két játszmát egyaránt a Dunaújváros nyerte, a harmadikban és a negyedikben a debreceniek voltak a jobbak, így az aranyérem sorsa az ötödik felvonásban dőlt el. A további részletes infókat megtalálják a dunaújváros.com hírportálon. Lionel Lewis énekel most és szól a Bleeding Love című dal.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93 egy Best FM-en tisztelettel köszöntöm az új hallgatókat is Dunai Városból vagy a vonzás körzetből, már csak egy órát töltünk együtt, hát ilyen gyorsan telik az idő itt a Besten, köszönhetően a jó hangulatnak és persze a jó zenéknek. A nevem Molek Csongor, indítja az órát mindjárt Jennifer Lopez.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán. Június 12-én, Kunszent Miklóson, a Kike Művelődési Háznál. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
2: Reklámot hallottak!
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Ma a front az ország keleti felén okozhat többfelé esőt, záport, zivatart. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Média hírei következnek. Már ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekhez. Az 500 milliárd forintos keretre az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. A másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását teszi lehetővé. A felszabadított uniós helyreállítási alapból mintegy 1,5 milliárd euró jut a villamosenergia rendszer fejlesztésére. Felavatta a barcelonai Sagrada Familia Bazilika Jézus Krisztusról elnevezett tornyát 14. Leó pápa. A katolikus egyház fő a tervező Antoni Gaudí építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmise után spanyolul és katalánul áldotta meg a csaknem 173 méter magas új épületrészt. Újabb amerikai légicsapások érték az iráni partvidék katonai létesítményeit a Hormuzi szorosnál. A művelettel folytatottak a kedden megkezdett légicsapások, amelyeket egy feltételezhetően iráni drónakcióban lezuhant amerikai helikopter miatt rendelt el Donald Trump elnök. Közben az amerikai hadügyminiszter arról beszélt, hogy az Egyesült Államok készen áll a harcok folytatására, ha Irán a megegyezés helyett az agressziót választja. Teherán tagadja a vádakat. Sokszínű programmal várják az érdeklődőket a múzeumok éjszakáján, június 20-án, Szentendrén. Az Ámos Imre Anna Margit Emlékmúzeum kortárs alkotókkal nyit újra, a belvárosi múzeumok kreatív workshopokat, fényinstallációt és tárlatvezetéseket kínálnak. A skanzen eseményei között örmény, dalmát, moldovai és délszláv zenei programok, táncház, gasztrotúra szerepelnek az elmaradhatatlan erdélyi fényfestés mellett. Támogatást kapnak azok a gazdálkodók, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körömfájás járvány. A juh- és sertéstartók jövő hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. A szaktárca felhívta az érintettek figyelmét arra, hogy az igényléshez szükséges igazolás kiállítása miatt még a héten vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Híreink végén az időjárásról. A keleti tájakon még előfordulhat csapadék, délután már inkább csak egy északkeleti összeáramlási vonal mentén, illetve a déli határ közelében lehet helyenként kisebb záporeső. A vastag frontfelhőzet mögött több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű gomoly és fátyol felhő mellett. A hőmérséklet délután 20 és 27 fok között alakul.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
6: Tovább folytatódik a parkolók takarítása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Folytatódik a parkolók takarítása Dunaújvárosban, aminek az a célja, hogy tisztábbak, rendezettebbek és biztonságosabbak legyenek mindenki számára. Az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy a takarítási időszakban fokozottan figyeljen a kihelyezett jelzésekre és területekre, ezzel is segítve a zökkenőmentes munkavégzést, adott tájékoztatást erről közösségi oldalán a város. Június 11-én, csütörtökön 6 és 15 óra között, a Mátyás Király út 1 hét előtt, a Mátyás Király út 8-12 előtt zajlanak majd a munkálatok. Harsányi Zsófia hónapokkal ezelőtt kezdett el játszani egy egyszerű pörgettyűvel otthon. A játék annyira lekötötte, hogy családjával együtt utána néztek, létezik-e ilyen kategória a Guinness rekordok között. Kiderült, hogy igen, így megszületett az az ötlet, megpróbálják megdönteni a világrekordot. Harsányi Zsófia 2026. február 15-én Székesfehérváron állította fel a 16 éven aluliak pörgettyű pörgetési rekordját, amikor a játékot 1 perc 4,6 másodpercig sikerült forgásban tartania. A Feolnak Zsófia édesanyja, Iricsek Andrea mesélte a különleges történetről. A rácalmási ese Kenusa Pospisl Luca nem mindennapos teljesítmény nyújtott idén. Eddig mindent megnyert, ahol elindult. Legutóbb az első ifi EB, illetve VB válogatón tarolt, 4 aranyérmet szerzett, ezzel pedig a verseny legeredményesebb lett. A rácalmás ese fiatal Kenusa

0: civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. A meteorológusok szerint a front az ország keleti felén okozhat többfelé esőt, zápor, zivatart. Napközben keleten, észak-keleten, illetve a déli-délnyugati tájakon fordulhat elő még néhol kisebb eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar. Többfelé felszakadozik a felhőzet és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk, sokfelé erős lesz az észak-nyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 20-27 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ezekkel a nagy kedvencekkel garantáljuk a zenei változatosságot tulajdonképpen egész nap, kedves dunói városi hallgatók, legalábbis itt a 93.1 West FM-en. A mikrofon mögött Molek Csongor, hamarosan közlekedési infókkal is jelentkezem, úgyhogy tartsanak velünk. Jennifer Lopez énekel, szól a Love Don't Cost a Thing.
1: 93.1

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en szabályosan közlekedjen mindenki, aki éppen úton van, dunaújvárosi autósok. Beszéltünk már az újsolti bekötő útról, itt a 0-as kilométernél a helyzet nem változott, közműépítési munkálatok miatt lassabb a haladás. Aztán az 51-esen is hasonló a helyzet, Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomásodrendű főúton a 72-es és a 76-os kilométer között, és ugrunk egy picit messzebb, az 52-03-ason a 22-es kilométernél útszűkület lassítja a haladást. Ha egyéb infójuk akad, akkor jelezhetik bátran 30-as 74-74 777 a telefonszámunk. Előre is kösz szépen. Egy barbadosi hölgy énekel most nekünk, Rihanna, és szól egy partisláger korábbról. A címe SOS.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejtelmezői.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, idén immár a 97. ünnepi könyvhét programjaira várják országszerte. A könyvek betűk barátait, szerelmeseit, az eseménysorozat bázisa természetesen idén is a fővárosban, a Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzó területén lesz, sőt már aktuális és június 14-éig tart. A programsorozat léptékére jellemző, hogy könyvheti események során több mint 170 kiállító várja az érdeklődőket, és a rendezvényt színpadi beszélgetések, koncertek és dedikálások színesítik. Idunói városban pedig ma volt már az első állomás, ami a gyermekkönyvtár. Az olvasó próba elnevezésű megméretés tanévzáró eredményhirdetésére várták a betűk fiatal barátait. Az esemény délután 2-kor kezdődött, és nemrég délután 5 órától Nyír Miklós az Én Történeteim című kötetével ismerkedhetnek az érdeklődők. A jó zenéket pedig pörgetjük folyamatosan, most Arma Fahelden zenél, és meghallgatjuk a My My My című felvételt.

Ez itt a 93 egy Best FM, a legjobb zenék, és a műsor végéhez közelítünk már, dunai verseny hallgatók, a Take That felvétele következik, a Babe című sláger, ami egyben a búcsúdalom, így csütörtök késő délután, köszi szépen a figyelmet mindenkinek. Holnap péntek, ez remélhetőleg mindenkinek pozitív információ, nekem is egyébként, jelentkezem délután 3 órától, és várom majd a hallgatókat, maradjanak a Best FM-en, Molek Csongort hallották, további kellemes késő délutánt, jó pihit, hello!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Tovább folytatódik a parkolók takarítása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Folytatódik a parkolók takarítása Dunaújvárosban, aminek az a célja, hogy tisztábbak, rendezettebbek és biztonságosabbak legyenek mindenki számára. Az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy a takarítási időszakban fokozottan figyeljen a kihelyezett jelzésekre és területekre, ezzel is segítve az zökkenőmentes munkavégzést, adott tájékoztatást erről közösségi oldalán a város. Június 11-én, csütörtökön 6 és 15 óra között a Mátyás Király út 1 hét előtt, a Mátyás Király út 8-12 előtt zajlanak majd a munkálatok. A rácalmási ese Kenusa Pospisl Luca nem mindennapos teljesítmény nyújtott idén, eddig mindent megnyert, ahol elindult. Legutóbb az első IFI EB, illetve VB válogatón tarolt, 4 aranyérmet szerzett, ezzel pedig a verseny legeredményesebbje lett. A rácalmás ese fiatal Kenus kiválósága, a 2009-es születésű Luca 4 aranyéremmel C1, C2 500 méter, C1 és C2 200 méter zárta az IFI kajakkenu első válogatót. Ezzel a verseny legeredményesebb versenyzője lett, és egymaga az érem táblázat második helyére repítette a Fejérvár megyei kisváros klubját az összesített rangsorban. Már biztos, hogy ott lesz az Európa vagy a világbajnoki csapatban. Bronzéremmel zárta a 2025-2026-os szezont a DFVE ifjúsági női vízilabda csapata. A Dunaújvárosi Együttes a fővárosban rendezett korosztályos bajnokság 8-as döntőjének bronzmérkőzésén a KSI gárdájával találkozott, és izgalmas, fordulatos összecsapáson 14-12-es győzelmet aratott. A találkozó végéig szoros küzdelmet hozott a játék. A klub számára különösen értékes ez az eredmény, hiszen a gyermek, illetve serdülő csapat után az ifjúsági együttes is a dobogón végzett, így mindhárom korosztály éremmel zárta a szezont. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte Hungaromet. A szakemberek szerint itt Fejér vármegyében is. A kalászosok, a repce és a nyári kapás növények egyaránt csapadék hiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunántúl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj, helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavette a tavaszi csapadékhiány, ezért több térségben alacsonyabb terméksátlagokra kell számítani. Holnap túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak keleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lehet több felhő az égen, záporok kialakulására pedig mindössze északkeleten mutatkozik esély. Az északi-észak-nyugati szél többfelé élénk, erős lesz. A friss 5-14 fokos hajnalt követően délután 22-27 fok közé melegszik a levegő.
2: Hírek a Best FM-en. Marad a kamatstop a diákhitel egyen, drágulhatnak a távol-keletről rendelt kis csomagok, kezdődik a futballvilágbajnokság. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamatstopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3,6 milliárd forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására, az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Júliustól új uniós vámszabály lép életbe az Európai Unión kívülről érkező kis csomagokra. Így például a Temuról, Schengenről és más külföldi weboldalakról rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy ha egy csomagban például ruhát, telefontokot és fülhallgatót is rendel valaki, akkor akár 9 euró plusz költséggel is számolhat. Az adóhatóság szerint a plusz költség várhatóan megjelenik majd a fogyasztói árakban is. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme is az, hogy csökkentsék az uniós kereskedők versenyhátrányát. Lezárult az emeltszintű szóbeli érettségi időszaka. Az oktatási hivatal adatai szerint országszerte csaknem 75 ezer vizsgázó adott számot tudásáról 75 tantárgyból. Az érettségi most a középszintű szóbelikkel folytatódik, amelyet június 1-jéig tartanak több mint 1000 helyszínen. Az eredményeket a vizsgabizottságok a szóbelik lezárása után hirdetik ki. Az esetleges jogorvoslati lehetőségekről az oktatási hivatal honlapján található részletes tájékoztatás. A Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság mérkőzéssel megkezdődik ma a 23. labdarúgó világbajnokság. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó társ rendezésében zajló eseményen 48 ország válogatottja lép pályára. A szakértők az Európa-bajnok spanyolokat és a VB ezüstérmes franciákat tartják favoritnak. A futball VB, amely a nyári olimpia után a világ második legnagyobb sporteseménye, a július 19-i döntővel zárul, a kezdőmeccs pedig ma 21 órakor kezdődik. Délen még előfordulhat kisebb eső, később nyugat felől egyre több felé kiderül az ég, a legtovább északkeleten marad borult idő, arrafelé még lehet csapadék. A szél nagy területen élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 8-15 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte napos, kissé felhős idő várható, csak keleten lehetnek kisebb záporok, zivatarok, főképp délelőtt. 22-23 fok várható, hétvégén változóan felhős napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Két órányi dance
4: mostantól.
3: 6-7-én White Boy, 7-től csütörtöki rezidensünk DJ Miller a lemezjátszók mögött. A legnagyobb dance himnuszok szólnak a 90-es és a 2000-es évekből. Itt a Night Shift.

A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül.

50 mix egyelőre, mert hogy mindegyik mixen lett már 100 meghallgatás, úgyhogy ilyenkor a szabályok szerint ugye meg én hoztam, jöhet a következő feltöltés. Az a legjobb, hogyha feliratkoztok a Mixcard oldalamra, és akkor azonnal értesítést kaptok, hogyha kerülnek fel új mixek. Mixcard.com/DJ Whiteboy, ez az a profil, ahol egyébként ezt a korábbi 150-et is el lehet érni, és természetesen minden mix mellett ott van a tracklista is.

Nagyobb klasszik house darabok kerülnek elő, köszönhetően Lauer Krisztiánnak, ugyanígy 6 és 8 óra között. Ha kell, akkor funky, DJ Hangyával, szerdánként pop és rádiós lágerek Effendivel, szombaton hip-hop és R&B, Slim Fit áll ilyenkor a lemezjátszók mögé, a vasárnap pedig a chill, a lounge és a deep house zenéké. És hogyha csütörtök, akkor az bizony dances csütörtök, most már több mint 4 éve, 6 hétig van, White Boy-jal, 7-től DJ Millerrel a lemezjátszók mögött.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Ha már a Stardust a Music Sounds Better With You-val így megalapozta a hangulatot, akkor ilyen franciás vonalon engedjük el ezt a 60 percet, de csak egy nagyon-nagyon rövid ideig, mert aztán 7-től már DJ Miller csütörtöki rezidensünk áll a lemezjátszók mögött, és ő pakolja tovább a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb dance hímuszait, szóval pár perc, és innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Adóimban gyakorlatoztak az önkéntes mentőszervezetek. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Árvízi védekezést és viharkárok felszámolását gyakorolták Fejérvár megye önkéntes mentőszervezetei Adóimban. A nemzeti újraminősítő gyakorlaton a vármegye 8 járásának mentőcsoportjai vettek részt, köztük a Dunaújvárosi járás önkéntesei is. A közel 200 résztvevőt megmozgató esemény célja az volt, hogy a szervezetek megújítsák 5 évre szóló minősítésüket ár, illetve belvízi védekezési, valamint viharkár elhárítási feladatokra. A gyakorlat során egy összetett veszélyhelyzetet modelleztek. A feltételezés szerint a jelentős csapadék és a Dunán levonuló árhullám miatt emelkedett a vízszint, miközben egy heves vihar is károkat okozott a térségben. A mentőcsoportok gát megerősítést végeztek, nyúlgátat építettek, mobil árvízvédelmi rendszert telepítettek, valamint kidőlt fák eltávolításán és megrongálódott épületek biztosításán is dolgoztak. További részletek a Duna Online oldalán. A rácalmási ESE Kenusa Pospisl Luca nem mindennapos teljesítmény nyújtott idén. Eddig mindent megnyert, ahol elindult. Legutóbb az első IFI EB, illetve VB válogatón tarolt, 4 aranyérmet szerzett, ezzel pedig a verseny legeredményesebb lett. A rácalmás ESE fiatal Kenus kiválósága, a 2009-es születésű Luca 4 aranyéremmel C1, C2 500 méter, C1 és C2 200 méter zárta az IFI kajakkenu első válogatót. Ezzel a verseny legeredményesebb versenyzője lett, és egymaga az érem táblázat második helyére repítette a Fejérvár megyei kisváros klubját az összesített rangsorban. Már biztos, hogy ott lesz az Európa vagy a világbajnoki csapatban. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok itt Fejérvár megyében is. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, elsősorban a vendéglátásban és a mezőgazdaságban van szükség a diákmunkásokra, itt Fejérvár megyében is. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. A meteorológusok szerint a front az ország keleti felén okozhat többfelé esőt, záport, zivatart. Napközben keleten, észak-keleten, illetve a déli-délnyugati tájakon fordulhat elő még néhol kisebb eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar. Többfelé felszakadozik a felhőzet és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk, sokfelé erős lesz az észak-nyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 20-27 fokot mérhetünk.
2: Jövő héten is összeül az országgyűlés, felkészült a szezonra a Balaton, soha ilyen meleg nem volt még a május. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 8 évben korlátozhatják a miniszterelnöki tisztség betöltését, erről is dönthet hétfőn az országgyűlés a tavaszi ülésszak utolsó rendes ülésén. A képviselők szavazhatnak az alaptörvény módosításáról, amely a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő változásokat is tartalmazza, valamint megalapozhatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Napirendre kerül a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság felállítása is. Kedden az uniós forrásokhoz kapcsolódó törvénymódosításokról és több jogharmonizációs javaslatról tárgyal a parlament. Felkészülten várják a szezont a balatoni strandok, a szolgáltatások látványosan fejlődnek, egyre több helyen várják ki magasló minőségű gasztronómiai és sportolási lehetőségek a vendégeket, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
3: Nagyon szisztematikus strandfejlesztés zajlott a kisfaludi program keretében, kulturált körülmények között lehet a víz közelében felüdülni, rengeteg strandon aktív turisztikai fejlesztés is zajlott, sportpályák épültek, újultak meg. Természetesen a vízi sportok szerelmesei is nagyon sok opció közül választhatnak, sok helyen táborokat is szerveznek.
2: Vészesen csökken a Velencei tó vízszintje. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint a Gárdnál már csak 56 cm-es vízállást mértek, ami mindössze néhány centiméterrel marad el az eddig feljegyzett legalacsonyabb értéktől. A szakemberek szerint az elmúlt hetekben folyamatos volt az apadás. A tó vízszintje május vége óta csaknem 10 cm-t csökkent. A kiszáradó partszakaszok több helyen már szabad szemmel is jól láthatók. A második legmelegebb májust élte át a világ a mérések kezdete óta. A globális átlaghőmérséklet több mint másfél fokkal haladta meg az iparosodás előtti szintet. Európában rekordokat döntő hőhullámok, más térségekben áradások és súlyos aszályok jelezték a szélsőséges időjárás erősödését. Szakértők szerint a kialakuló El Niño jelenség a következő hónapokban tovább fokozhatja a globális felmelegedés hatásait.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hogyha csütörtök, akkor dance. Kivel mással, mint DJ Millerre.
3: Sziasztok.
2: Ennyi. Szia, White Boy. Csütörtök, jön a második óra.
3: Hello.
4: Hello.
1: Best FM, a legjobb zenék. Mixben. A lemezjátszóknál. DJ Miller.

0: DJ Miller.
1: Került a feltűnés, próbál elvegyülni, ugye így hazudtam oda Jackie Chan-től a Chris Tuckernek, ugye ebben a filmben, amikor a következő
2: snit... Pont tegnap néztem egyébként.
1: Igen?
2: Imádom.
1: A csúcsformában kettő, ugye amikor a következő snit az, hogy a Chris Tucker már fönnáll a színpadon és énekli ezt a dalt.
2: Igen. Ami egy karaoke bár egyébként, nem?
1: Igen, egy hongkongi karaoke bár. Ahová neki azért tényleg eléggé nehéz beavadni. Figyelj, most egy nagy plénum előtt elnézést kell, hogy kérjek tőled.
2: Semmi baj.
1: Tegnap én mondtam az Efinek, hát ugye ma kezdődik a fotball. Hallod a futball, nem futball, hanem a foci.
2: Jó, de magyarul így mondják amúgy, hogy futball.
1: Labdarúgás. Igen. És én mondtam az Efinek, hogy hát nyugodtan egyébként, hogy ha gondoljak, hogy indíthatunk egy ilyen night shift totót, de aztán azt mondtam neki, hogy hát mondom, igazából rajtad, mármint az Efin, meg a németén kívül úgysem ért senki a focit, és azt mondta, hogy dehogy nem, hát hogy a Milleri mi mész, és te tényleg ez egy, a foci?
2: Hát egyrészt meg ugye én nagyon sokáig fociztam, tehát a kickboxos múltam előtt, én kérlek szépen 14-15 éves koromig, ott az erzsébeti csapatban, az ESMTK nevezetű intézményen aránylag komoly szinten fociztam.
1: Hát, bocsánatot kívánok, na hát akkor viszont akkor tényleg.
2: Szerintem mitől van ez a Vádi White Boy? Látom, hogy mindig nézed.
1: Ugye, mint egy két ananász lecsúszott volna.
2: Igen, én is azért hozom a deszkákat, hogy legyen mit törni a sípcsontodon.
1: Na akkor mondjad, légy szíves, a jóslatot itt a VB-re.
2: Figyelj, én nagyon komoly szakembereknek a nyilatkozatait néztem, és ők még a Rosszit is kérdezték, ugye a magyar szövetségi kapitány, és még ő is ilyen 3-4 csapatot mondott.
1: Jó,
2: azt mondta, hogy még az angolok is odaérhetnek, én abban nem hiszek annyira, viszont nyilván ugye a francia csapat az nagyon erős szerintem.
1: Bocsánat, aztán megfélszem, francia-spanyol ezért mondott.
2: Igen,
1: hogy
2: tehát a francia-spanyol nagyon erős, de a Rosszinak annyiban igaza van, hogy az angolok is tudtak már meglepetést okozni. Tehát már volt olyan, hogy azt mondták, hogy esélytelenek, és akkor döntőt játszottak, meg ott voltak a legjobb négy között, úgyhogy francia, spanyol, brazil, argentin, szóval azért itt legalább 5 csapatban alsó hangon benne van ennek a lehetősége. Ugye tényleg ez a labdakerek egy közhelyes mondás, de a fociban tényleg bármi megtörténhet.
1: Jó, akkor te kinek örülnél a legjobban?
2: Figyelj, hogy kiérdemelné meg a legjobban.
1: Nem, te kinek örülnél a legjobban?
2: Hát én az a baj, tudod, minden, én nagyon ilyen spanyol párti vagyok. Hát, eleve az életérzés,
1: hol van ezzel a probléma? Nem egyszer.
2: Tehát ez, nekem ez a spanyol sztori, eleve amit ők játszanak, amit képviselnek, ahogy élnek, ahol élnek. Ez nekem annyira be van ágyazva, annyira beégett, hogy én örülnék neki, hogyha ők nyernének, de a franciáknak nagyobb esélyét látom.

0: Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel a Best FM-en.
1: De ahhoz képest, hogy a Britney Spears életrajzi mozi rendezője, meg a producer azt mondták, hogy tehát előbb megvárják, hogy a Michael film mennyire jól teljesít, mert ők nem nagyon hisznek már ebbe az életrajzi film formátumba.
2: Ha jól van megcsinálva, akkor én is.
1: Akkor az ide? Na most ehhez képest most pár héttel ezelőtt, és szerintem pont a Michaelnek köszönhetően kaptak szárnyra megint olyan pletykák, hogy állítólag már egy évek óta elkezdett Prince életrajzi filmet, hogy akkor most már hogy befejeznének, és akkor megcsinálnák rendesen. Aha. Csak ha már egy a Van Doves Cry volt az
2: előbb. Hát figyelj, igazából...
1: Járna neki is.
2: Hát sőt, nem tudom, hogy láttad, hogy az Antelimit követed, de pont valamelyik nap rakott ki egy linket, ugye fönn van a YouTube-on egy nagyon komoly Prince koncert, elejétől a végig szuper csúcsminőségben. Hát azért azt, ha megnézed, apám, az gyakorlatilag úgy az elején föláll a kezeden, meg mindenhol, ahol van szőr, és úgy maradsz. De tényleg, egy másodpercre nem tudsz eltekinteni a produkció minőségétől. Tehát, de tényleg, ez így, ahogy mondom, nekem egyébként mindig egy picit több power volt benne. Olyan természetesebb erő volt benne, mint a Michael Jackson. Ettől függetlenül a Jackot is imádom, félreértés ne essék. De ha a kettő közül kellene mondanom, hogy melyik volt nagyobb művész, mert ugye sajnos már egyikőjük sincs köztünk, akkor én a Prince-re mondanám, hogy a dalai...
1: Hát ez egy multitalentum volt, igen, tehát minden hangszere
2: játszott. A funk az jobban benne volt, igen. Meg az, hogy odaállunk és gyerünk, és ez a rock and roll-ba nyomjuk a funkit, hogyha érted, hogy mire gondolok. Hogy oda áll az a pici ember, és akkor pörgött, forgott, de ettől függetlenül a Jackónak ez semmit nem veszel az értékéből.
1: Hát, igen, talán mondjuk azt, hogy mondjuk a Prince az ilyen tényleg zenész volt nagy betűvel,
2: igen.
1: A Jacko meg egy performer.
2: Egy performance ember és egy termék. Igen, tehát ez a lényeges különbség. Meg az, hogy az egyik hogy ott volt a We Are The World-nél, a másik pedig nem.
1: Ugye?
2: És ugye ez nagyon nagy sztori.
1: Te viszont akkor hol leszel ott a hétvégén?
2: Jaj, a White Boyos rákötése. Vannak ezek a hangyás poénok, meg a White Boyos rákötések. Nagyon szépen köszönöm a kérdést, White Boy. Én holnap Komáromba megyek egy olyan helyre, ahol az első zenét 1994-ben pakoltam föl, és azóta is járok vissza, különböző nevei lettek a helynek.
1: Lajos.
2: A Lajos az mindig benne volt, igen, és most szuper módon föl lett az egész újítva, és nagyon örülök, hogy mehetek, mert két évig egyébként most nem voltam, úgyhogy figyelj, minden szinten várom a találkozásokat, a zenéket, a hangulatot, úgyhogy aztán szombaton visszatérek a főváros szívébe,
1: Borbár.
2: És egy jó borbár keretein belül egy nagyon kedves kollégám születésnapját fogjuk ünnepelni.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Ébrém, akkor csókoltatjuk a komáromiakat.
2: Hú, ez ilyen
3: nyelvtörő. Igen, úgy tűnik, mint hogyha út elágazódáshoz érkeztél volna Whiteboy.
1: Bizony, igen. Na még egyszer, tehát csókoltatjuk a komáromiakat, akkor üdvözlet a borbárba mindenkinek, és akkor jövő csütörtökön téged pedig nagy erőkkel, nagy szeretettel várunk.
3: Whiteboy, én mindenkinek átadom a jó kívánságokat, és jövő héten, hogyha te is úgy gondolod, még akkor is, akkor érkeznék. Köszönöm szépen, sziasztok, hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Plusz forrás jut a kórházaknak a klímák rendbetételére. Holnaptól már csak néhány vármegyében lesz tűzgyújtási tilalom. Kezdődik a futball VB. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Évek óta jelentősen alulfinanszírozták a kórházak fenntartását és műszaki fejlesztéseit. Erről a miniszterelnök beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság vezetője szerint rendszeresen több 10 milliárd forint hiányzott a szervezet költségvetéséből, ezért számos fejlesztés, köztük a klímaberendezések korszerűsítése is elmaradt. A kabinet ezért 3,6 milliárd forintot csoportosít át a kórházi hűtési rendszerek felújítására, és középtávú fejlesztési terv elkészítését is kérte az egészségügyi tárcától. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a jövő heti uniós csúcson először képviseli Magyarországot kormányfőként, miközben tovább folynak az egyeztetések az ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítéséről. Szlovénia feloldja az ideiglenes határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A döntés szerint az okmányellenőrzést más rendőrségi ellenőrzési módszerek váltják fel. Azt egyelőre nem közölték, mikor lép hatályba az új rendelkezés. Szlovénia 2023. októbere óta tart fenn átmeneti ellenőrzést a határokon. Az Európai Bizottság a múlt héten felszólította az országot és a Schengeni övezet további 8 tagállamát az ideiglenes belső határellenőrzések fokozatos megszüntetésére. Feloldják a tűzgyújtási tilalmat holnaptól a fővárosban és további 10 vármegyében, 6 vármegyében viszont érvényben marad. A Népi közlése szerint az elmúlt nap esőzései miatt megszűnt a fokozott tűzveszély Budapesten, valamint Békésfehér, Győr, Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy-Tolna és Veszprém vármegyékben. A Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság mérkőzéssel megkezdődik ma a 23. labdarúgó világbajnokság. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó társ rendezésében zajló eseményen 48 ország válogatottja lép pályára. A szakértők az Európa-bajnok spanyolokat és a VB ezüstérmes franciákat tartják favoritnak. A futball VB, amely a nyári olimpia után a világ második legnagyobb sporteseménye, a július 19-i döntővel zárul, a kezdőmeccs pedig ma 21 órakor kezdődik. Nyugat felől egyre több felé kiderül az ég, legtovább északkeleten marad borult idő, arra felé még lehet csapadék, néhol zivatar is. A szél nagy területen élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 8 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte napos, kissé felhős idő várható, csak keleten lehetnek kisebb záporok, főként délelőtt, néhol még az ég is megdörrenhet. 22-23 fok várható, hétvégén változóan felhős, napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így

Best FM a legjobb zenék, saját bevallása szerint még egy underground tracket szeretett volna éppen készülő nagylemezére. Hát aztán ez a dal minden lett, csak underground nem. Leginkább rádiósláger, meg az év legnagyobb klubhimnusa. Roger Sanchez, Another Chance. Ez érkezik itt a

Kész. Best FM a legjobb zenék, az már hetek óta lehet tudni, hogy az En Vogue a TLC-vel és a Salt and Pepa-val indul közösen amerikai turnéra, de pár napja az is kiderült, hogy a TLC önálló koncertek keretein belül is fog majd fellépni, sőt, ők átlátogatnak Európába, pont úgy, ahogy a most érkező En Vogue is. Szóval, aki szeretné a 90-es évek ikonikus R&B csapatát élőben látni, megteheti például majd Finnországban a Porridge Fesztiválon, vagy pedig Hollandiában július 18-án. Jön a My Lover, itt a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Marad a babaváró hitel moratóriuma, megnyílt az ünnepi könyvhét, kezdőrugás, indul a 23. futball VB. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamat stopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3,6 milliárd forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására, az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. A könyvpiac szabad működésének garantálását ígérte az ünnepi könyvhét megnyitóján a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán arról beszélt, széles körű egyeztetést kezdenek a szabályozásról minden érintettel. Egyebek mellett megvizsgálják az e-könyvek és hangos könyvek áfa kulcsát, és állami könyvvásárlás támogató programot indítanak a pedagógusoknak, könyvtárosoknak, közművelődési dolgozóknak. A 97. ünnepi könyvhetet David Szalai, magyar származású angol író nyitotta meg a Vörösmarty téren. Magyar tulajdonú Bob Tail lett a világ legszebb kutyája. Jack a Bolognában rendezett világkiállításon csaknem 60 ország négy lábúit megelőzve szerezte meg az első helyet. A rendezvényen több mint 31 ezer fajta tiszta ebb vett részt. Magyarország az 5. legtöbb kis kedvencet nevező államként képviselte magát a programon. Ezekben a percekben megkezdődik a 23. labdarúgó világbajnoksága Mexikó dél-afrikai köztársaság mérkőzéssel. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó társrendezésében zajló eseményen 48 ország válogatottja lép pályára. A szakértők az Európa-bajnok spanyolokat és a VB ezüstérmes franciákat tartják favoritnak. A futball VB, amely a nyári olimpia után a világ második legnagyobb sporteseménye, a július 19-i döntővel zárul. A hírek végén már is mondom, milyen időre számíthatunk a következő napokban. Nyugat felől egyre több felé kiderül az ég, legtovább északkeleten marad borult idő, arrafelé még lehet csapadék, néhol zivatar is. A szél nagy területen

0: Még csajosabb lesz, mint a mögöttünk hagyott egy óra. Mondom, hogy kikérkeznek 9 és 10 óra között. Jön Christina Aguilera Lil Kimmel, itt lesz Jennifer Lopez, Crystal Waters, Mohamed Fatima, Gloria Estefan, Kelly és a sor legelején Lady Gaga, az Always Remember Us This Way.
1: Ez a Night Shift a best

Best FM a legjobb zenék holnap, június 12-én lesz. Kereken 27 éve, hogy Jennifer Lopez leges-legeső kislemeze felkerült az amerikai kislemezlista első helyére, és onnan 5 héten keresztül kimozdíthatatlan volt. Jöjjön ez a bizonyos első. If You Had My Love, Jennifer Lopez érkezik itt a Besten a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenékünk, Kelly és a Trick Me, hát velünk leginkább az időjárás trükközött az elmúlt napokban. Ahhoz képest, hogy itt már volt brutális kánikula, holnap azért hát a nyomába sem ér az időjárás annak. 23 fokos nappal egy maximum, meg picike szélre is kevés.

Best of a legjobb zenék a brutális 3,5 éves világkörüli turnéjuk utolsó állomásán, hát hol máshol, mint Londonban, 25 szeptemberében jelentette be Chris Martin a koncert közben, hogy pihennek egy picikét, aztán még 138 koncert erejéig visszatérnek ugyanezzel a turnéval, és azóta már persze derültek ki részletek, hogy ez a visszatérés valószínűleg jövőre 2027-ben lesz majd esedékes, és ennek a visszatérésnek a pontos dátumai, helyszínei pedig szépen lassan, legkésőbb az idei nyár.

Best FM a legjobb zenék. Hardcore Star Wars rajongók biztos tudják, hogy ki az a Rosser Vénó. Egy nagyon picike kis szerepe volt a hetedik részben az Ébredő erőben, de mondjuk ha a Star Wars musical lett volna, és Rosser Vénó dalra fakad, akkor tudja, hogy sokkal többen felismerték volna, mert hogy ezt a karaktert ugyanaz az Elroy Powell játszotta, aki ebben a most érkező dalban zseniálisan hozza Barry White hangját. Jön Elroy, Spoonface, Powell és a Black Legend. You see the trouble with me? Itt a Besten, a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Felszálltak a magyar gripenek egy utasszállító miatt. Drágulhatnak a távol-keletről rendelt kis csomagok. Nagyrészt napos idő lesz holnap. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 8 évben korlátozhatják a miniszterelnöki tisztség betöltését. Erről is dönthet hétfőn az országgyűlés a tavaszi ünésszak utolsó rendes ülésén. A képviselők szavazhatnak az alaptörvény módosításáról, amely a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő változásokat is tartalmazza, valamint megalapozhatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Napirendre kerül a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság felállítása is. Kedden az uniós forrásokhoz kapcsolódó törvénymódosításokról és több jogharmonizációs javaslatról tárgyal a parlament. Riadóztatták a gripeneket egy izraeli utasszállító miatt. A legmagasabb szintű készültséget rendelt el a NATO a Magyar Honvédségnek, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter kifejtette, azért emelkedtek a magasba a magyar gripenek, mert a Tel Aviv-Prága járat nem vette fel a kapcsolatot a légirányítással. A vadászgépek jeleztek az utasszállító pilótáinak, akik pótolták a hiányosságot. A gripenek légtérhatárig kísérték az izraeli járatot. Drágább lesz a rendelt pakk. Júliustól új uniós vámszabály lép életbe az Európai Unión kívülről érkező kis csomagokra. Így például a Temuról, Shineről és más külföldi webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy ha egy csomagban például ruhát, telefontokot és fülhallgatót is rendel valaki, akkor akár 9 euró plusz költséggel is számolhat. Felmászott a vasúti szerelvényre és áramütést szenvedett egy fiú Várpalotán. A rendőrség arról tájékoztatott, hogy a 11 éves gyerek a barátjával érkezett a vasútállomásra. Felmászott az egyik vasúti kocsira és olyan közel került a magas feszültségű vezetékhez, hogy áramütést szenvedett. Mentő helikopterrel vitték kórházba. Elkezdődött a 23. labda

0: 29, éjszakára 8 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte napos, kissé felhős idő várható, csak keleten lehetnek kisebb záporok, főként délelőtt. Néhol még az ég is megdörrenhet. 22-23 fok várható. Hétvégén változóan felhős, napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Afrika és Miami a ma kezdődött világbajnokságon majd egészen közel kerül egymáshoz, mert hogy a Zöldfoki Szigetek csapata játszik majd Uruguay ellen június 21-én a Miami stadionban. Nálunk meg úgy kerülnek egész közel egymáshoz, hogy jön majd a Miami Will Smith-től és Carl Wolf-tól az Afrika.
2: Ez a Night Shift a Best

0: a legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy

Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék. Dacia. Amen.

Best FM a legjobb zenék, görög népdalból amerikai surf rock dal, aztán pedig amerikai hip-hop. Hát ez a Mizirlu című dal fejlődés története. Nem véletlenül játszották egyébként 2004-ben az Athéni Olimpia számos helyszínén, ám a világ még mindig leginkább a 94-es Quentin Tarantino filmhez, a Pulp Fictionhez köti ezt a gitárriffet. Na meg a Black Eyed Peas Puppy című dalához ez ő.

Best FM, a legjobb zenék tavaly 2025-ben, gondolom annak örömére, hogy túl voltunk az évszázad első negyedén, elég sok összesítést csinált a Billboard magazin. A minden idők legjobb kezdetű válogatásaiból kettőn is szerepel a most érkező dal. Minden idők 50 legjobb house dala között a 17. helyen, minden idők 100 legjobb dance felvétele között pedig a 90. helyen végzett. Ultranate, a Free.

Best FM, a legjobb zenék ugyan már csak három tagú a Pussycat Dolls, de a legnagyobb sztár Nicole Scherzinger még mindig ott van a csapatban. Ugye ezért is fura, hogy Amerikában nem nagyon kapkodták el a jegyeket, úgyhogy az amerikai turné egy részét le is mondták, viszont Európába érkeznek szeptember 9-től. The Pussycat Dolls, Buttons, ezért itt a Best FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Egy madár, egy oroszlán és egy farkas biztos, hogy itt lesz még a mai utolsó 60 percben, mert a 11-es éjfél között érkezik majd Laurent Wolf a No Stress-szel, Oroszlán Szonya hozza a Tape C című dalát, és az I'm Like a Bird is hallható lesz Nelly Furtadónak köszönhetően a No Doubt és a Hey Baby után.
1: Ez a Night Shift a Best FM.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Elém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

valamit mondok. Best FM a legjobb zenék, na vajon ma este vagy szombaton játszik-e újból a Metallica tankcsapdát Budapesten? Egy biztos mi most Red Hot Chili Peppers fogunk játszani, az Other Side-en itt a Besten a legjobb zenék között. Hello.

Beszélve a legjobb zenek. Craig David szerint ezt az udvarlás dolgot nem kell túl bonyolítani. Hétfőn egy-két üveg pesgő, kedden is iszunk valamit, aztán szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton szex, vasárnap egy kis pihi, és kezdjük az egészet előről. Az a borzasztó, simán el tudom képzelni, hogy nála ez még működik is. Craig David, Seven Days, ezért itt a Beszélve a legjobb zenek között.

Vesztapom a legjobb zenék, vége a csütörtöknek, zárom a kispénteket, holnap jön a rendes péntek, Night Shift extrával kezdünk, Lauer Christian fog duplázni, szóval 120 percnyi house-zal rúgjuk rá az ajtót a péntek estére. Jön az IMF, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Free your mind.